Moldvai dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. Két legendás furulyás, Legedi László István és Hodorog András előadásában. A Magyarországra gyakran járó, jól ismert, sokat tanító, muzsikáló zenészmesterekkel Bolya Mátyás és Benke Gráci játszik.

Maradunk még Moldvában, de az adatközlők helyett táncházas zenekarok mutatják meg, hogyan tanulták meg, például Legedi László Andrástól vagy Hodorog Andrástól a moldvai dallamokat. A mentés másként a Zurgó és a Pásztor Hóra felvételei szólnak Táncházban című műsorunkban.

ha felsorolom a zenekar tagjainak nevét, azt hiszem, már sokan tudni fogják, milyen zene következik Táncházban című műsorunkban. Ifjú Szerényi Béla, Cimber Ferenc és Molnár Mátyás. Kik közül ifjú Szerényi Béla, a Magyar Banda alapítója, Cimber Ferenc pedig cimbalmosa. Következzen a Hördigeng előadásában a Fa hajtja ágát, a Hajnalcsillag és a Végvár című feldolgozás.

a Sajó és a Lucmente tánczenéje zárja ma esti népzenei műsorunkat. Először a Lucmentéről a Vajolai zenekart hallják, majd a légvonalban néhány kilométerre fekvő Nagy Sajó románoknak játszott táncdallamait Gáspár Béla, Toni Árpád, Kóczi Rudolf és Kóczi Károly játsza. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Ne feledjék, holnap este várom önöket 20 óra 4 perctől újabb, majd egy órányi népzenével. Ma esti adásunkat hajnali 2-kor ismételjük meg. De ha még több népzenei előadót szeretnének meghallgatni, keressék műsorainkat a MediaClick oldalán.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató. Kicsit.

0: piros borti, ott a betyárodujjá.
1: Egy csillagos dallal köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Gyimes Bükki Antal György énekelt Kallós Zoltán 1962-es felvételéről. Mai dalválasztásom apropója az augusztusi csillaghullás, amely épp ebben az időszakban a legvalószínűbb. Óangol egyházi naptárak az augusztusi tömeges csillaghullást Szent Lőrinc tüzes könnyeinek nevezik. Ez a kép a szent legendájában gyökerezzik. A hagyomány szerint ugyanis a rostélyon megsütött Szent Lőrinc tüzes könnyeit az égről aláhulló csillagokkal azonosították. A népdalokban pedig a csillagok gyakran a szerelmesek jelképei. A csillagokhoz fűződő egyik legelterjedtebb hiedelem szerint azok az elköltözöttek lelkei. A hulló csillag azt jelezheti, hogy egy lélek kiszabadul a tisztító helyről. Más vélekedés szerint ilyenkor maga a csillag tisztul meg. Széles körben ismert az az elképzelés is, hogy minden embernek megvan a maga csillaga, s egy csillag lehullása egy emberi élet kialvását jelzi. E gondolatkört jeleníti meg a lövétei Lázár Máténé éneke, melyet a Székelyföldön és a gyimesekben halott mellett szoktak énekelni.
2: Kiragyogni látod életed csillagát, hogy oda természet hathatós szavát, hogy

0: Légy gazdag vagy, koldus szolga vagy, király, ifjú vagy, alagotizmos vagy, szikár, egy csapással elegy, és rideg sírban egy, a kemény halál.
1: A csillag azonban nem csak az eltávozott lélek, hanem az égi útmutatás jelképe is. Az egyház egy 8. századi himnusz nyomán Máriát Stella Maris, vagyis a tengercsillaga néven szólítja meg. E kép az életet a sötét, viharos tengeren való utazáshoz hasonlítja, ahol a csillagok mutatják az utat. 16. Benedek pápa Máriát ezért a remény csillagának nevezi, olyan fénynek, amely az ember földi útján eligazít és Krisztus felé vezet. A szombati nagyboldogasszony ünnepére készülve következzék most a középkori latin Gregorián, majd a népi gyűjtések alapján egyszerűsített dallamon a magyarra fordított Ave Maris Stella, vagyis a tengernek csillaga kezdetű ének.

A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: vagy-e babám, mi egymásé leszünk már.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

0: is csak meg kell szoknom.
1: Dankó Rádió. Rába Szent Andráson FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

egy napon útra kellett, ágaimtól búcsút.

vagyok sorozva. Ne félj, papám, nem leszek katona. Elég nagy a sarkadi határ, azt magam leszek benne a betyár. Mégsem leszek a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a betyár.

az élet nekem. Add hát a kis kezed apád kezébe, álmodjál szép gyermekem.

Konstantinosné angyalom, nem sokára itt vagyom a boltját. Letelnek a kis napok, hazafelé ballagok, azt mondják.

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. De nem bosszantja sok buta, csápás lábú reguta a vérem. De nem látott több csillagot, csak azt,

Rádió. Orosházán FM 94,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Köszönjük.
1: A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: nyugalomból egy kicsit.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

marosmenti fenyves erdőn.

Angyalom ragyogom galambok, továbbamon alig-alig állok, mégis szeretnek a jányok, angyalom ragyogom galambok.

0: macskéra cicázni. Jó lesz lányok, ha szívekre vigyázni.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

egy kicsi házba a domb tetején. Ne oda, édes, ott légy enyém, itt van a május, és itt van a

macsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vere oda édes szeres belé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején.

0: csóka az esbe takar. Vár az a kislap a domb tetején, gyere oda édes szeres belém. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csóka az esbe takar. Vár az a kislap a domb tetején, gyere oda édes szeres belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: Szénes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Juhász legény, tele pénzzel ez a kövér erszény, megveszem a

szép leány van, tüzet rakott, eszem adta, egy libegett is, lobogott is, ahogy rakta. Hát még a két szöme párja, annak volt a magyar lángja.

ne gondolja senki azt, hogy nekem nyílt szívem.

csak egy bűne volt, szerette az ég muzsikozót. Kártya mellé hóbor kellett, meg úri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a javát. A csikóba is felírtom a végrehajtó. A kocsmában mégis lengett a muzsikozó. Így hát nekem nem maradt már se kocsi,

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik az országgyűlés mai ülése. Ezután napi rendelőtti felszólalások és határozathozatalok lesznek, majd 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást, Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakciója még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. A teljes államigazgatást át kell alakítani, mert az nincsen felkészülve a mostanihoz hasonló rendkívüli krízis helyzetekre, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták. A Mi Hazánk szerint a kormány hibákat követett el. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Fidesz pedig úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és vállalkozások oldották meg, amikor önkorlátozással visszafogták a fogyasztásukat. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az elöregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és egyéb fenntartók jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést támogatja. Hűtlen kezelési és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, melyekben összesen több mint 14 ezer gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont élére átmeneti vezetést neveznek ki. A fazekasság lesz a középpontban az augusztus 20-án kezdődő mesterségek ünnepén a Budai Várban. A magyar kézművesek mellett érkeznek alkotók például Japánból, Dél-Koreából, Kirgisztánból és Kínából, a díszvendég pedig az Egyesült Államok lesz. A fiatalok mentális egészségéért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. Az idén alapított Super Society díjat a Kompáni Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány alapítója és vezetője, Lilfrag zenész és Áncsán Aranka, a Tűzcsiholó Alapítvány alapítója vehette át. Elkezdődött az 54. Tokaji írótábor. A résztvevők idén Németh László és Berzsenyi Dániel munkásságával, valamint az 56-os forradalom és a magyar színház kapcsolatával foglalkoznak. Emellett szó lesz a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, a folyóiratok jövőjéről is. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Újé a ligetben nagyszerű. Énekelte Almás Éva, Kovács, Adél, Tóth Anikő, Rátonyi Róbert, Benkő Gyula és Gergely Róbert. Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2026. augusztus 11-én kedden a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Tartsanak velem ma is. Ígérem, hogy nagyszerű zenéket és nagyon sok érdekes, hasznos információkat hallhatnak, melyben segítségemre lesznek kedves kollégáim. A szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok. Ebben az órában megnézzük majd, hogy mi minden történt ezen a napon, augusztus 11-én a múltban. Névnaposokról és születésnaposokról is szót ejtünk, de előtte figyelmükbe ajánlok néhány dalt. Répa retek mogyoró énekli hamarosan Rozsos István. Ajk az ajkon Bojtos Luca és Laki Péter előadásában. És jön majd a Szeretni kell Korda Györgytől. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában Dócs Péter énekel Miskolci Balogh Zoltán is kíséretével. Sűrű sötét erdő. Jó reggelt!

0: perc múlva 19:45.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Krisztus előtt 3114 a maja időszámítás kezdete. Naptárukat csillagászati megfigyelésekre alapozták, amiben figyelembe vették a napjárásán kívül a bolygók, a csillagok látszólagos égi mozgását és a hold fázisait is. Hitük szerint a történelem ciklikusan ismétli önmagát. Voltak szerencsés és szerencsétlen napok. 1804 Ausztria örökös császársága alakul Osztrák császárság néven. Ferenc főherceg e napon első Ferenc néven felveszi az Ausztria örökletes császára címet is, addigi címei mellé. A Habsburg birodalomra ettől kezdve használják hivatalosan is az Ausztria vagy Osztrák császárság elnevezést. 1849-ben ezen a napon lemond Kossuth Lajos Magyarország kormányzója és átadja a teljhatalmat Görgei Artúrnak. 1877-ben ezen a napon Aesop Hell felfedezi a Mars két holdját. Phobosnak és Deimosnak nevezi el őket. Phobos a Mars nagyobbik holdja. 1962-ben földkörüli pályára bocsátották a szovjet Vostok 3 űrhajót, mely páros űrrepülést hajtott végre a másnap földkörüli pályára bocsátott Vostok 4-jel. 1977-ben ezen a napon az Egyesült Államok és Panama megállapodik abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama csatornát, amely a Csendes és Atlanti óceánt köti össze. Hossza 82 kilométer. 27 éve 1999. augusztus 11-én teljes napfogyatkozás volt Európában és hazánkban is. Azt gondolom, hogy mindannyian úgy vártuk ezt a napot, mint életünk legnagyobb, soha vissza nem térő eseményét. A napfogyatkozás csillagászati jelenség, amelynek során a hold részben vagy egészen eltakarja a napot. Magyarországon a 2 perc 23 másodperces teljes napfogyatkozás Szombathely Szeged-sávban volt a legjobban látható, beleértve a Balatont és a Velencei tavat is. A legközelebbi teljes napfogyatkozás, mely Magyarországról is megfigyelhető, 2081. szeptember 3-án lesz. Viszont holnap augusztus 12-én hazánkban csak részleges, ám tőlünk északra és nyugatra teljes napfogyatkozást élvezhetnek az érdeklődők. Most pedig operettel megyünk tovább, Lehár Ferenc a Végözvegy című operettjéből következik, az Ajk az Ajkon, Bojtos Luca és Laki Péter előadásában. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Ébredjenek velem!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Országos esőre sajnos továbbra sem számíthatunk. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Ma ünnepli névnapján Dulcinea, a Filomén, Klarinda és Lélium, de a fő névnaposok Zsuzsanna és Tiborc. A fő névnapos Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, mely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Egyébként a Zsuzsannát február 19-én is ünnepeljük. A Tiborc a latin Tiburtius családnévből ered, amelynek jelentése a Róma közeli Tibur városból való. Mai néven Tivoli. Boldog névnapot kívánunk! Talán mindannyian átéltük már azt az érzést, amikor tudjuk, hogy egy szép időszak véget ér. Máté Péter és S. Nagy István dala éppen erről mesél, az elmúlás szomorúságáról, de az emlékek vigasztaló erejéről is. Következzen Máté Péter felejthetetlen slágere. Egyszer véget ér. Derűs napot! Egyszer.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: az igazság.
1: Egy perc múlva 3:47.
2: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
1: 1871-ben a mai napon született Heltai Jenő, Kossuth Díjas író, költő, újságíró. Már 14 éves korában publikálták verseit. Miután félbehagyta a jogi tanulmányait, újságíróként dolgozott. Nagy műveltségű, egyben kifinomultan könnyed, franciás lezerségű író volt. Színpadi műveiben is kitűnt költői készsége. 1936-ban nagy sikerrel mutatták be a Magyar Színházban a Néma Levente című verses színpadi játékát. 1877-ben született Varsányi Irén színésznő. Kezdetben francia vígjátékok és bohózatok főszerepeit alakította. Színészi játéka az 1920-as évekre forrott ki, különösen Csehov nő alakjainak megformálásában. 1932-ben született ezen a napon Bilek István, nemzetközi sakknagymester. Kétszeres ezüst és bronzérmes sakkolimpikon, háromszoros magyar bajnok, mesteredző és szakíró. 1933-ban született ezen a napon Vásári Tamás, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas zongora művész, karmester. 10 évesen lett Doknányi Ernő tanítványa. 14 évesen megnyerte a Zeneakadémia Liszt versenyének első díját. A legfontosabb fesztiválok vendége volt. Ma ünnepli születésnapját Kánya Kata színésznő, rádiós és televíziós műsorvezető, párkapcsolati szakértő, szerző. És szintén mai napon született Bozsik Ivett, Kossuth Díjas balettművész, koreográfus, rendező, érdemes művész, egyetemi tanár, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1971-ben született Csőre Gábor, Jászai Mari Díjas színművész, szinkronszínész. Az M5 kulturális csatorna műsorvezetőjeként is látható. Boldog születésnapot kívánunk! A folytatásban Ellen Menken és Tim Rice Aladdin című musicaljéből következik egy részlet Janza Kata és Dolhai Attila előadásában. Egy új élmény. Dankó Rádió.

0: cinege, cinege, tehess le róla, cinege, cinege, te leszakad a teteje, teteje.
1: Dankó Rádió. Dalban mondjuk el.

Jó reggelt kívánok! Lassan első óránk végéhez érünk, amikor is jönnek majd a hírek, de addig Csepregi Gyula játszik. A következő órát egy jó kis csárdással kezdjük Bangó Margit előadásában. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz. Tartsanak velem 7 óra után is, várom vissza önöket, de is

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ezt überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marianna mikrofonnál, Ötvös Ádén. A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődik az országgyűlés mai ülése. Az ezt követő napi rendelőtti felszólalások és határozathozatalok után szavaznak a képviselők az ÁFA törvény módosításáról, amelynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napi rend szerint 14 órakor kezdődik majd az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 Paksi blokkból továbbra is csak 1 a 2-es üzemel. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban, a kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy 1/5 haladt át a szoroson. Több évtizedes mélyponton van az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete. Kevesebb mint 300 millió hordó kitermelt nyers kőolaj áll rendelkezésre, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb érték. A felhalmozott nyersanyag mennyisége azután kezdett el csökkenni, hogy Donald Trump az iráni konfliktus kirobbanása után elrendelte a készletek megnyitását és egy részük értékesítését. Csak nem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés terjedését. Az olajfolt nagysága csak nem akkora, mint Debrecen. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövés után kigyulladt. A pilóta sikeresen katapultált. Az ukránok és az oroszok tegnap is kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit. Az ukránok az oroszországi Tatárföldön mértek légicsapást egy olajfinomítóra. Az orosz hadsereg pedig Zaporizsiát vette célba. 24 ember megsebesült. Már több mint 130 halottja és csaknem 500 sérültje van a földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő 2 utórengésben több tucat épület összedőlt. Sokan a romok alatt rekedtek. Az elnök szükségállapotot hirdetett. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszortan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. 7 óra, 4 perc.
6: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.
7: Jaj, de nagyon

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában, 2026. augusztus 11-én. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy megtisztelnek figyelmükkel, és velem tartanak ebben az órában is. Hamarosan beszélünk arról, hogy ismét megszaporodtak az online csalások, és a nap településéről is szót ejtünk. Ebben az órában hallhatják majd a Hosszú az a nap című dalt Kocsis Tibortól. Álom, álom, édes álom a Budapesti Operett Színház művészei előadásában. És jön majd a Hencidától Boncidáig, Jákó Verától. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában hallgassuk meg a nagy örökzöld slágert, Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét Sárosi Katalin előadásában. Jó lenne 120 évig élni. Jó reggelt!

Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál Egri József. Az internet kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat, de érdemes körültekintőnek lennünk. Ugyanis ismét megszaporodtak az online csalások. Az elkövetők rendkívül változatos módszereket használnak személyes adataink megszerzésére. Telefonos megkeresések során azzal jelentkeznek, hogy nyaraló rokonunkat, ismerősünket baleset érte, segítségre szorul. Mielőbb pénzre van szüksége, utaljunk nekik, meg ne tegyék. A sürgető SMS-ek, az adatok mielőbbi megadása mindig legyen gyanús. Figyeljünk arra is, hogy idegenek kérésére ne telepítsünk programokat számítógépeinkre, telefonjainkra. Legyünk elővigyázatosak. Hamarosan a V-motorok egyik legismertebb szerzeménye következik. Az Angyallány a 80-as évek magyar rockzenéjének emlékezetes lágere, amely ma is sokunk kedvence. De előtte hallgassuk meg az Én úgy szeretek részeg lenni című dalt Ferenczi György előadásában. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Derűs napot!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Nézzük, mi a helyzet az utakon. Hát sajnos baleset történt, mégpedig a 354-es főúton Debrecen térségében, a 4-es kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Váltakozó irányú a forgalom a Jászberényi úti felüljáron ma reggeltől visszavonásig, valamint jelzőlámpa hiba miatt a Helsinki úton vezessenek óvatosan és körültekintően. A folytatásban Kálmán Imre egyik legismertebb és legsikeresebb operettjéből, a Csárdás királynőből hallgatunk meg egy részletet. A szenvedély, a humor és a felejthetetlen dallamok teszik ezt az operettet a közönség örök kedvencévé. Most hallgassuk meg ebből az operettből az Álom, álom, édes álom című dalt a Budapesti Operettszínház művészei előadásában. Ébredjenek velünk!

0: 5 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bansidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Eger megyei jogú város Észak-Magyarországon, az Egerpatak völgyében, a Bükkvidék délnyugati szélén. Heves vármegye és az Egri járás székhelye, Észak-Magyarország második legnépesebb települése. Eger jelentős oktatási és kulturális központ. Itt található Magyarország egyik legnagyobb bazilikája, az Egri Főszékesegyház. Számos más híres műemlékkel és múzeummal is rendelkezik, melyek közül kiemelkedik az Egri vár. 1552-ben zajlott le Eger ostroma, amikor a vár védői sikeresen visszaverték az oszmán sereget. Később, 1596-ban a törökök azonban mégis elfoglalták a várost, Eger pedig közel 100 évig oszmán uralom alá került. Az ostrom történetét a mai olvasók leginkább Gárdonyi Géza Egri csillagok című népszerű regényéből ismerhetik. Az Egri borvidék központjaként a legjelentősebb magyar borvárosok közé tartozik. Bízom benne, hogy sikerült kedvet csinálunk Egerhez, és ha tehetik, látogassanak el ebbe a gyönyörű történelmi városba. Vannak találkozások, amelyekről úgy érezzük, nem a véletlennek köszönhetők, mintha a sors már régóta készítette volna őket. Ezt a szép gondolatot fogalmazza meg Bágya András és Gédénes György örökzöld slágere. Vámosi János előadásában hallgatjuk meg a Nekünk találkozni kellett című dalt. Dankó Rádió.

0: Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A Magyar Zene Rádiója.
1: Mikor engem

Derűs napot! Önök a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Hamarosan Tudta-e című rovatunk jelentkezik, melyben dr. Juhász Katalin Meggyes és Miklő Norbert művelődés történészt mutatja be. De addig a Magyar Tamborica zenekar játszik. Várom vissza önöket a hírek után is. A következő órát Dobrádi Ákos felvételével indítjuk. A dal címe Úgy koppan az eső. Kellemes ébredést!

0: Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ma egy különleges dalőrzőt ismerhetnek meg, Meggyesi Smikli Norbert, művelődés történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem elméleti tanszékvezetője és a Zeneakadémia népzene tanszékének óraadó tanára személyében. Fő kutatási területe a 17.-18. századi magyarországi iskolai színjátszás, valamint a korabeli nyomtatott és kéziratos énekeskönyvek, melyekről eddig három monográfiája jelent meg. Az MTA régi magyar dráma kutató csoport tagjaként 1997 óta vesz részt a Csíksomlyói Passiójátékok kritikai szövegkiadásában. E kincsek 21. századi bemutatására alapította tanítványaiból a Boldog Özséb Színtársulatot, amely eddig 15 barokk iskoladrámát és 3 népi játékot elevenített fel a Kárpát-medence 25 helyszínén. Népzenegyűjtő munkássága eredménye, a Vasi Perenye, teljes népének és népszokástára 300 dallammal, amelyeket a helybéli diákoknak is visszatanít. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként Meggyesi Norbert a Lajta László vezette népzenekutató csoport 1950-es és 1960-as évekbeli Sopron és Vas megyei gyűjtéseit dolgozza fel. Fontos küldetése, hogy az általa feltárt, páratlan értékű tiszta forrásanyag életre is keljen. Ezért hangfelvételeket készítenek, amelyeket kotta és szövegmelléklettel együtt tesznek szabadon hozzáférhetővé. A Kovács Andrea egyházzene kutatóval közösen szerkesztett Énekek Szent István, Szent László, valamint Szent Márton tiszteletére című hangzóanyaggal kiegészített kötetek is ezt a célt szolgálják, akár csak a Mária anya, Mária anyánk, Szűz Mária élete és alakja a Magyar Népi Mária költészetben című több mint 1000 oldalas munka, amelyben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéseit rendezte sajtó alá, látta el jegyzetekkel és bevezető tanulmánnyal. Meggyesi tanár úr a hazánkat évek óta sújtó szárazság miatt felkutatta azokat a hajdani esőkérő imákat, énekeket, amelyekkel eleink fohászkodtak esőért. Mivel az előrejelzések továbbra sem ígérnek enyhülést, vele együtt úgy vélem időszerű, hogy ezek az énekek és imádságok minél többször és több helyen elhangozzanak. Meggyesi Norbert rábaközi gyűjtéséből egy esőkérő éneket énekelek, Csörsz Rumen István kobosz kíséretével.

0: műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló három nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi négy csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat a hírszerkesztő Berente Marianna mikrofonnál, Ötvös Ádin. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napi rendelőtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. A szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, melyekben összesen több mint 14 ezer gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveznek ki. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. A Debreceni Egyetem biotechnológia képzést indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológia gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakembermester képzést kínálna. Utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek időskor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére, újratanítására. A kapcsolódó javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány. A fiatalok mentális egészségéért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. Az eseményen elhangzott a digitális zaj, az állandó online jelenlét, a teljesítménykényszer vagy az elszigeteltség miatt egyre többeket érint szorongás, depresszió vagy kiégés. Az idén alapított Super Society díjat a Kompánia Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány alapítója és vezetője, Lilfrag zenész és Áncsán Aranka, a Tűz Csiholó Alapítvány alapítója vehette át. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. A tegnap aláírt elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. Az új irányelv értelmében a hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyerek számára általánosan ajánlott vakcinák között, bár a szülők továbbra is kérhetik azokat. Tavaly január óta már 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok külügyminisztériuma. A dokumentumokat többnyire különböző bűncselekmények, köztük szexuális erőszak, gyermekbántalmazás, ittas vezetés, lopás, kábítószerkereskedelem, valamint csalás miatt érvénytelenítették. Az érintettek kitoloncolását a hatóságok intézik. Már több mint 130 halottja és csaknem 500 sérültje van a tegnapi földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A pontos idő 8 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 11-én kedden a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy továbbra is megtisztelnek figyelmükkel. Ebben az órában lesznek egészségpercek, és egy új receptet is átnyújtok Önöknek, közben pedig sok szép zenét hallhatnak. Mint például az após köszöntőt Nógrádi Tóth Istvántól. Dobj egy csókot felém 60-i kis Gyöngyi előadásában. Hajnali vallomás, Berkes János énekli majd a dalt. De elsőként most itt a Magyar Zene Rádiójában a Dankó díjas Farkas Rozika következik. Kísér a szintén Dankó díjas Szalai Antalés zenekara. Megbotlott a kis pejlovam lába. Jó reggelt!

anyósra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme párja, a ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut

0: 3 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Nem tudom, önök hogy vannak vele, de fogorvoshoz járni nem a legkedveltebb időtöltés. A vizsgálattól általában nem tartunk, de a kezelés során a fúró és a többi fogászati eszköz hangja sokunkat megijeszt. Lehet, hogy maga a kezelés nem is fáj. Mégis ezek a hangok gyakran félelmet keltenek bennünk. Ezért is érdemes figyelnünk a megelőzésre, a megfelelő fogmosásra, amihez elengedhetetlen a jó fogkefe. Sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kemény sörtéjű fogkefe tisztít a legjobban. Azonban ez tévhit. A modern irányelvek egyértelműen a puha vagy közepes sörtéjű fogkeféket ajánlják, mert ezek tisztítanak a legkíméletesebben és a leghatékonyabban. A puha sörték nem karcolják a fogfelszínt, nem sértik fel az ínyt. A legjobb fogkefe egyenes nyakú, kisfejű és egyenlő hosszúságú puha sörtékkel rendelkezik. Ne feledjék, egy kis odafigyelés minden nap sokat jelenthet fogaink egészsége szempontjából. A folytatásban Szigeti Fercsi következik, kísér Balázs Tamás és zenekara. Megírtam egy levelező lapot. Jó reggelt!

Átköltözök én egy másik megyébe. Én de tudom, hogy csak hideget, ha nem látom ki nevet. Tiszteltetem én az ilyen szerelmet. Én de tudom, hogy csak hideget, ha

szerelmet adom én cserébe. Minden rózsán csókos lehelet rabja lettem ragyogót egy szemednek. Dobj egy csókot felém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Musikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad most vígan a filmbe.

nagy kacagot rejárja. Visszajön majd úgy, mint valaha, de már akkor fütyülök a babára.

0: Köszönjük szépen!
1: Jó reggelt kívánok, derűs napot! A Budapest Bár zenekar tagjai filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel mívesen hangszerelt cigányzene kíséretében, újra hangolva sokak által ismert dallamokat, vagy akár rég elfeledett kincsekre bukkanva, kiegészülve vendégfellépőkkel. 21 órakor kezdődő Népek Dalai világzenei műsorunkban is többször hallhattak már előadásukban különböző dalokat. Most is így lesz, hiszen itt a Dankó Rádióban a Budapest Bár és Tóth Vera előadásában meghallgathatjuk S. Nagy István és Aut Ede szerzeményét, a Pillangó című dalt. Este 21 órától pedig még több világzenét hallgathatnak. Erős napot!

0: 5 perc elmúlt, 8:30.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Itt az idő, hogy főzzünk valami finomat, mégpedig a mai receptünk a patiszon saláta lesz. Hozzávalók. 6 darab mini patiszon, 2 darab kisebb cukkini, 15 dek a fetasajt, olívaolaj, só, bors, kapor és citromlé. A patiszon saláta elkészítéséhez a mini patiszonokat negyedekbe vágjuk. A cukkiniket méretüktől függően hosszában negyedekre, vagy akár nyolcadokra is darabolhatjuk. A zöldségeket összeforgatjuk az olívaolajjal, az úzott fokhagymával, sóval és frissen őrölt borssal. Grillsütőben körülbelül 10-15 perc alatt aranybarnára sütjük a zöldségeket. Az öntethez az olívaolajat összekeverjük a citromlével és az aprított kaporral, majd ízlés szerint sóval és borssal fűszerezzük. Amíg langyos grillezett zöldségeket tálba tesszük, meglocsoljuk az öntettel, óvatosan összeforgatjuk, és végül rámorzsoljuk a fetasajtot. Langyosan tálaljuk, de ebben a kálikulában azt gondolom jól behűtve is kiváló nyári saláta. Jó étvágyat kívánok! A finom salátához pedig nagyszerű muzsikát kínálunk. Halkan pengesd ezt a csárdást, énekli hamarosan Víg Ibolya, Jónás Géza és zenekara kíséretével. De előtte itt a Dankó Rádióban Rost Andrea énekel, Lakatos Miklós és zenekarával. Én is hittem egyszer. Jó rádiózást!

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Hunyadi Mátyás második feleségét, aragóniai Beatrixet gőgös, elbizakodott és pazarló nőként festették le. Beatrix azonban művelt, céltudatos reneszánsz uralkodónő volt. Stratéga ényét a sakktáblánál nyíltan megmutathatta. A szellemileg rendkívül nyitott nápolyi udvarban tanult megjátszani, és páratlan kombinációs készsége komoly elismerést váltott ki a kor neves humanistái és tudósai körében. Mátyás király maga is szenvedélyes és kiváló sakkjátékos hírében állt, így Beatrix-el a sakktábla a magán és politikai életük sajátos részévé vált. Házasságuk első éveiben a közös játszmák még az intellektuális flört és az egymás iránti tisztelet eszközei voltak. Később pedig a táblán zajló élet-halál harc a valódi, udvaron belüli hatalmi harcok pontos leképezésévé vált. Mindketten a másik lépéseit próbálták kiszámítani, hogy mattot adhassanak a politikai harctéren. És most egy másik udvar, mégpedig Leofál Pompadour című operettje 15. Lajos francia király udvarában játszódik. A darab középpontjában a befolyásos és szellemes királyi szerető Madame Pompadour áll, aki nagy hatással van az állapotban.

Kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a hírek, de addig Jónás Géza is zenekara muzsikál, a Prímás Balázs Tamás. A következő zenei óránkat Bányai Márton felvételével indítjuk. Sárgarigó, sárgacsikó, Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődik ezekben a percekben az országgyűlés ülése. Ezután napi rendelőtti felszólalások és határozathozatalok lesznek, majd 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedül jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakciója korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. A képviselők ma szavaznak az ÁFA törvény módosításról is, amelynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5 meghaltak, 20 megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak. Közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy 1/5 haladt át a Hormuzi szoroson, amely a csepp folyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Itthon ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak 1 a 2-es üzemel. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Mától ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti mű úti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. A fazekasság lesz a középpontban az augusztus 20-án kezdődő mesterségek ünnepén a Budai Várban. A látogatók a látványműhelyben ki is próbálhatják a különböző technikákat. A magyar kézművesek mellett érkeznek alkotók például Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból és Kínából. A díszvendég pedig az Egyesült Államok lesz. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
0: Derűs kellemes napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.
4: Sárga rigó, sárga csikó, retete, retete, galambó. Este gyere, késő este, retete, retete, a mondom. Ha nem szeretne, gyere, de ha szeret.

De ha szeret, gyere be, nyitva van a legény szobám ablaka. Este, gyere, késő este, éjszaka, éjszaka, éjszaka.

0: várnak.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 11-én kedden a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy velünk maradnak ebben az órában is, és ezt mi meg is háláljuk még több remek zenével. 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben, énekli hamarosan Csík József. Kicsi, gyere velem rózsát szedni, Gubik Petra előadásában hallhatjuk majd. És jön az Apostol együttes is a nagy slágerükkel, Nehéz a boldogságtól búcsút venni. De most itt a Magyar Zene Rádiójában hallgassuk meg Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő a Hamburgi Mennyasszony című operettjéből a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dalt a Budapesti Operettszínház szólistái előadásában. Jó reggelt!

aki reggel délve este a csókomat várja. Új szerető ki nem csalhat sosem kacsint másra, aki reggel délve

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Úgy gondolom, vannak pillanatok, amelyeket egy egész életen át őrzünk a szívünkben. Egy csendes nyári este, egy különleges találkozás, vagy éppen egy első csók. Egy ilyen különleges estében volt tegnap részem, na nem a csókban, de tegnap este a teraszon ültünk, és láttam egy hulló csillagot. Rögtön kívántam is valamit, remélem teljesülni is fog. És milyen érdekes, mert eszembe jutott rögtön, hogy a tegnapi reggeli adásunkban volt szó, a Tudta-e című rovatunkban dr. Juhász Katalin mesélt a hulló csillagokról. A következő dal is egy ilyen emlékezetes éjszakát idéz fel. Hallgassuk meg Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor örökzöld slágerét Szóka Júlia előadásában. Különös éjszaka volt. Dankó Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, derűs napot! Örökzöld slágerekkel megyünk tovább. Völgyi Kriszta elárulta, hogy mai Aranylemezek című műsorában az is kiderül, hogyan lett egy sanzonból a magyar könnyűzene egyik legismertebb táncdala. Nem sokára jön az Omega nagy slágere, azt mondta az anyukám. De előtte hallgassuk meg Horváth Jenő és G. Dénes György szerzeményét Hegyi Barbara és Hirtling István előadásában. Szép esténk lesz! Derűs napot!
1: Estünk lesz, ha egyszer majd megöregszünk,
2: sose veszekszünk.

Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! A következő percekben is örökzöld slágerekből nyújtunk át Önöknek egy csokorra valót, de most cigányzenekari kísérettel. Elsőként az Úgy mentél el című dalt hallgatjuk meg Becz Bernadett előadásában, ifjabb Berki Bélai zenekara kíséretével. A felvétel a Duna Televízió Jól béthez szól a nóta című adásában készült. Ezt követően Erdélyi Mihály nagy slágere a Kün a dorozsmai határban csendül fel, Kalina Enikő és Dócs Péter előadásában. Ezt a dalt a Dankó Klub 2017-es Mányi koncertjén rögzítettük. 2018-ban pedig Siófokon jártunk, ahol Jenei Gábor előadásában hangzott el Lajtai Lajos és Békefi István népszerű slágere, a Hol van az a nyár? Jó rádiózást!

Vannak dalok, amelyek évtizedek múltán veszítenek a varázsukból, és amelyeket generációk óta együtt énekel a közönség. Az Apostol együttes hamarosan felcsendülő örökszöldje is közéjük tartozik. Nehéz a boldogságtól búcsút venni, de előtte hallgassuk meg a Van olyan ember című dalt Szilágyi János előadásában. Derűs napot!

Kedves hallgatóink, hamarosan 10 óra lesz. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót. Vármegyéről Vármegyére című ismeretterjesztő sorozatunk következik nem sokára. Addig Zsoldos Imre trombita játékát hallgathatják. A hírek után jön Tölgyi Kriszta műsora, az Aranylemezek. Majd 12 óra után Jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja a nóta kedvelőket. 14 órától pedig érkezik a Szív küldi szívnek szívesen. A házigazda Gál Zoltán teljesíti a zenei kívánságaikat. Adásunkat újra hallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon, a Dankó Rádióra kattintva. Holnap reggel 6 órától ismét szeretettel várom Önöket. Ébredjenek velünk! További jó rádiózást kívánok a szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Wolf Attila nevében is. Búcsúzik a műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Heves.
1: A pinceváros. Szép asszonyvölgy. Azok az egri nők. A város rengeteget köszönhet nekik. Kiemelkedő szerepük volt a vár hősies védelmében, békeidőben pedig egy szép asszonyról elnevezett völgyben kortyolhatjuk a legjobb borokat. Hogy ki lehetett a névadó, arról nincs biztos forrás. Bakó Ferenc, egri múzeum igazgató szerint a szép asszony az ősvallás egyik alakja volt, a szerelem istennője. Neki mutattak be áldozatot ezen a helyen. A földművesek egy varázslatosan szép asszonyra emlékeznek, akitől jó egri bort lehetett venni az egyik pincében. Mások szerint egy nemesi kúria kikapós szép asszonyáról kapta nevét a völgy. 1781-ben 32 pincét írt össze a Lajstrom. Ma több mint 150 várja a vendégeket. A szép asszony völgy nevének első levéltári említése egy 1843-ban készült iratban olvasható. Ez a pincevilág Egertől nyugatra Heves vármegye büszkesége. Vonzereje a borkultúra és a gasztronómia. De mielőtt belekezdünk a kóstolgatásba, érdemes megcsodálni e tájat is, amely a bükkaljai kőkultúra része. Európában is egyedülálló jelenség az emeletes pincesor, ahol egymás fölött kettő, van ahol három szinten is pincék húzódnak a sziklákban. A Szépasszonyvölgyet a 2000-es évek elején átalakították, felújították. Elkészült a tágas parkoló, a díszpark, a vásártér, a szabadtéri színpad. A legnagyobb kincs azonban a pincesor, és benne a páratlan egri bor.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődött az országgyűlés mai ülése. A felszólalások és határozathozatalok után a képviselők szavaznak majd az áfa törvény módosításról, amelynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napirend szerint 14 órakor kezdődő új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csak nem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása a szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. A fiatalok mentális egészségéért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. Az eseményen elhangzott, a digitális zaj, az állandó online jelenlét, a teljesítménykényszer vagy az elszigeteltség miatt egyre többeket érint szorongás, depresszió vagy kiégés. Az idén alapított Super Society díjat a Kompánia Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány alapítója és vezetője, Lilfrag zenész és Áncsán Aranka, a Tűzcsiholó Alapítvány alapítója vehette át. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A kapisztereltéri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium kihasználta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira, közölte a Kürtös László, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára. A politikus emlékeztetett arra, hogy az épületben egyrészt luxusirodákat alakított ki a minisztérium előző vezetése, másrészt elhanyagolt fontos helyiségeket. Példaként a honvédség történetét őrző levéltárat említette, ahol sem a tűzjelző rendszer, sem a beépített automatikus tűzoltó rendszer nem működik. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány. Tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovélo 6 nemzetközi útvonal részeként megszakítás nélkül kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Mától ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Sziget-Halom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszortan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
5: Ezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban válogatunk 1970 nagy sikereiből, és olyan előadókat hallhatnak, mint például Cserháti Zsuzsa, Delhusza John, az LGT, Sota Irén, Kós János vagy az Atlantis együttes. Egy igazán aktuális nyári dallal kezdünk, amit Novai Gábor és Szigeti Edit írt, Kövér a nap címmel, és a Generál együttes adja elő a Mikolid vokállal. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

Egy őshajóra szemben ülve, szemeim szárazra megpörülve, elmondom én is, mit előttem annyi más. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk,

csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem, a sok hibára úgy sincs tanunk. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a váló ok, min esett sorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk, a vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, de csendesen, nem kell, hogy tudja senki sem, a sok hibára úgy sincs tanul. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyalóteremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr, önöket kérik. De akkor már zavartan szólunk,

0: ott bent is mondja el, hogy boldogok vagyunk. Bocsássad meg nekünk, de boldogok vagyunk.
1: Az 1973-as Tessék választani rádiós dalversenyen énekelte először Gábor Espál és Szenes Iván Kicsi gyere velem rózsát szedni című szerzeményét Cserháti Zsuzsa, és bár a dal díjat nem nyert, az énekesnő egyik legnagyobb slágere lett, amit minden koncertjén el kellett énekelnie, mert a közönség kérte tőle a rózsás dalt. Tőlünk kérniük sem kell, hiszen már forog is az aranylemezen.

Tímár Péter filmje a Csinyi Baba komoly nosztalgia hullámot indított el 1996-ban, hiszen egy teljesen új generáció, az akkori fiatalok ebből a vígjátékból ismerték meg a táncdalkorszak nagy slágereit, például Majláth Júlia és Kovács Judit Imádok élni című dalát, amit a szüleik, nagyszüleik még Sárosi Katalin előadásában ismertek. A Csinyi Baba című filmben pedig négy fiatal előadó, Czerovszky Henny, Kovács Felícia, Flóra, Závodi Gábor és Bársony Attila énekelte el az örökzöld feldolgozását. Őket pedig az LGT követi az aranylemezekben, Somló Tamás és Stevanovic Dusán, Bugi a zongorán című.

Néhány napja már beszéltem arról az aranylemezekben, hogy vannak olyan dalok, amelyeket lehet, hogy többen is énekeltek, de van belőlük egy ikonikussá vált felvétel. Ha azt mondom, hogy Tibi Tangó, ugye, hogy rávágják, hogy Psota Irén. A legendás színművésznő és a Rendezvous zenekar előadásában következik Tomsics Rudolf és Szilágyi György szerzeménye.

0: TV!
1: A magyar könnyűzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.

0: Az 1968-as Táncdalfesztiválon három dalnak ítélte meg a győzelmet a zsűri. Ezek egyike volt Lovas Róbert és Szenes Iván szerzeménye A kislánya zongoránál, aminek a történetét korábban már megosztottam az aranylemezekben, de hát ha van, aki nem hallotta még. A dal eredetileg teljesen másképpen szólt volna, ugyanis sanzonnak készült, amit Darvas Iván énekelt volna a televízió szilveszteri műsorában. Csak hogy a színművész lebetegedett és nem tudta vállalni a felkérést, így a sanzon sohasem hangzott el sehol, a dal pedig a Fiókban végezte. Aztán jött 1968 tavasza, amikor a szerzők jeligével ellátva benevezték új dalaikat a Táncdalfesztiválra. Lovas Róbert és Szenes Iván elővette a Fiókból ezt az elfeledett sanzont, teljesen átalakították táncdallá, és megszületett az a változata, amit mindannyian jól ismerünk, és most meg is hallgatunk Kós János előadásában.
1: Hallom ma is egyre a zenét.

rajta is fogta az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem,

A Beat korszak igen népszerű zenekara volt az Atlantis, melynek előadásában Neményi Béla és Sankó László Lángoló tűz című dalával.

Kovács Kati az 1969-es Made in Hungary rádiós dalversenyen énekelte először Aldoboy Nagy György és Tóth Bálint Hol a hó a kéklőhegyeken című szerzeményét és előadói díjat nyert vele. Az aranylemezek első részének végén az örökzöld feldolgozását hallhatják Selényi Dezső harsonaművész és a Stúdió 11 zenekar előadásában. A 11 órai hírek után pedig a Color együttessel folytatjuk a mai örökzöld zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marianna, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek a képviselők az országgyűlés mai ülésének kezdetén. Az ezt követő napi rendelőtti felszólalások egyik fő témája az államfőválasztás volt. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője bírálta a köztársasági elnök jelölt személyét. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence a jelölt választás módját nehezményezte, a Fidesz frakció pedig a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontjának nevezte az államfőválasztást. Nem kaphat pénzt az uniós helyreállítási forrásokból az Opusztitász áramhálózati ZRT. A céget az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt a Magyar Fejlesztési Bank kizárja a helyreállítási alap keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, az Európai Bizottság alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban, a kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy 1/5 haladt át a szoroson. Közben Washingtonban közölték, hogy több évtizedes mélyponton van az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete. Kevesebb mint 300 millió hordó kitermelt nyers kőolaj áll rendelkezésre, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb érték. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő 2 utórengésben több tucat épület összedőlt. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. A tegnap aláírt elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. A hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyereknek általánosan ajánlott vakcinák között, bár a szülők továbbra is kérhetik azokat. Itthon az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A két szervezet közös nyári kampányában a donorok ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Csak elszortan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható.
2: Aranylemezek. Ernő a 70-es évek közepén alkotta meg a bűvös kockát, ami mára már világszerte az egyik legnépszerűbb logikai játék. De először csak itthon hódított, de nem akárhogyan. 1980-ra már 1 millió darabot adtak el belőle, vagyis minden tizedik magyarnak volt bűvös kockája. Nem csoda, hogy a bokorfivéreket is megihlette, akik dalt is írtak róla. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt kívánok.
0: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Most könnyezem. Bánat borult a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved. Látod?

0: tudom én, hogy mit érzel. Kicsit bánt a szó, a csend a jó. A csóknál ne sírjál, mert minden könycsepp nekem fáj.
1: Mondd, hogy nem haragszol rám. Szörényi Levente és Bródi János szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket a Fonográf előadásában. Utána pedig, mivel nyár van, elugrunk a szomszédba, a tengerhez, és meglátogatunk egy dubrovniki halászt, akiről Berki Géza és ifjabb Kalmár Tibor örökzöldjében Ambrus Kiri énekel a Stúdió 11 kíséretével.

A Van egy kislány Anikó rózsás tünemény kezdetű örökzöld annyira közismert és népszerű a magyar könnyűzenében, hogy szinte mindenki elfelejtette már, hogy ez valójában egy feldolgozás, csak Gédénes György dalszövege tette hamisítatlan magyar slágerré. A zseniális Zsüti ráadásul nem is akárkiről írta ezt a szerethető szöveget, hanem imádott feleségéről, Antóniáról, akit mindenki Anikónak becézett. Németh Sándor színművész előadásában szól a jól ismert dal, az Aranylemezen.

Harsányi Gábor színművész 1970-ben táncdalénekesként vett részt a Tessék választani rádiós dalversenyen, melynek mezőnyében Havasi Viktor és Szenes Iván Rézmozsarat vegyenek című dalát énekelte. Bár a szerzemény nem nyert díjat, népszerű sláger vált belőle. Mindjárt meg is hallgatjuk az aranylemezekben. De előbb még Nyári Károly énekli, Bágya András és Szenes Iván, vagy mindent, vagy

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével ma 1970-ben nézünk körül egy kicsit jobban. Halljuk, milyen dalokat játszott akkoriban a rádió. Nagy siker volt 56 éve és még ma is népszerű Aldobói Nagy György és Szenes Iván szerzeménye a Régi Ház körül Kovács Kati előadásában. Ma már kevesen emlékeznek a Kék Csillag együttesre, akik 63-ban kategóriájukban megnyerték a Ki mit tud tehetségkutatót. Nagy siker volt 1970-ben a Kék Csillag című daluk. Az együttes egyébként hosszabb ideig Szécsi Pál kísérő zenekara is volt, ezért nagy valószínűséggel sokszor adták elő együtt a koncerteken a Kósza szél című dalt, ami egy olasz világsláger magyar változata Vándor Kálmán szövegével. Sok jó.

A Dankó Rádió teljes csapata nevében mondhatom, hogy nagyon szeretjük a Dankó Klub koncerteket és az évvégi nagyszabású Dankó gálákat, amikor több száz ember együtt énekel, nevet, vagy éppen a meghatottságtól könnyezik egy-egy dal kapcsán. Ezek számunkra felbecsülhetetlen értékű találkozások, közösségi élmények a nagy Dankó családdal. Az aranylemezekben hallgassunk most bele együtt, milyen volt a tavaly decemberi Dankó gálán, amikor Dolly megénekeltette a teljes Magyar Zeneháza közönségét, az Ábrándos Szép Napok című örökzöldel. A zenei kíséretet az alkalomra kivillített zenekar idősebb Sárközi Lajos prímás vezetésével és a könnyűzenei együttes adta, melyet a hangszerelésért is felelős Kovács Erik zongora

Kedves hallgatóink, mára búcsúzunk, hiszen eddig tartott az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevével is köszönöm a figyelmüket. A déli harangszó után már a Magyar Nótáké lesz a főszerep, hiszen érkezik Budai Beatrix és kezdődik a mai jó ebédhez szól a nóta. 2-től 5-ig pedig Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban Gázoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket és továbbítja az üzeneteket, jó kívánságokat, lehet, hogy éppen önöknek. Az aranylemezeket ma Zámbó Jimmy Csak egy vallomás című dalának zongora feldolgozásával zárjuk Szirmai Tamás előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és a holnap délelőtti találkozásunkig további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A titkos szavazás várhatóan 14 órakor kezdődik. Ha eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. Szíriában távollétében halálra ítélték Bashar el-Assadot háborús és emberiesség elleni bűnök miatt. Az ország korábbi elnökét 2024-ben buktatták meg, a puccs után családjával Oroszországba menekült. Egy damaszkuszi bíróság hasonló vádakkal ítélte el a volt államfőöccsét is. Halálbüntetést szabtak ki unokatestvérére is, aki a szíriai hadsereg dandártábornoka volt és akit sikerült elfogni. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebben 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak. Közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset tegnap délelőtt történt, a szlovén fiatalember holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A magyar túrázók körében is népszerű úti cél. A térségben tavaly 128 hegyi balesethez riasztották a mentőket. Itthon az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A helyszínekről és időpontokról az UVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira, közölte Kürtös László, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest kulturális közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek a budapest.hu oldalon érhetők el. Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Akinek nincs humorérzéke, az kicsinyke vétkeket se tud megbocsátani. A humorérzék tehát etikai jelentőségű. Ancsel Éva költő filozófus gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem 2026. augusztus 11-én kedden is. Már is a Megáradt a patak és a Lányok a legényt jól megbecsüljétek című csárdással indulunk. Lukács Anitát, majd Sánta Zsoltot halljuk. Jó rádiózást kívánok!

A Duna Európa második leghosszabb folyója. A németországi Fekete-erdőben ered, és mintegy 2850 kilométeres útja során 10 országot érint, mire eléri a Fekete-tengert. Útja közben olyan gyönyörű városokat köt össze, mint Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád, miközben évszázadok óta népek, kultúrák és történelmi események tanúja. Nem csoda, hogy a magyar népdalok és nóták egyik leggyakrabban megénekelt folyója lett, hiszen a Duna nem csak természeti kincsünk, hanem a magyarság történetének és érzelmeinek is örök jelképe. Így hát a soron következő dalcsokorban csendüljön fel az Árad a Dunavizen című csárdás, Kertész Zsigmond Lajos és Herodek Sándorné szerzeménye, előadja Domoszlai Sándor. A dalcsokrot az Ejnyebe jó lakodalom című csárdással zárjuk, Vörös Sári és Reményi Sándor énekli majd el, de előtte még a Nem nézek én, minek néznék az égre című Vas Gábor és Petőfi Sándor szerzeményt Smidélius Éva tolmács csolásában halljuk, de helyet kap még Horváth Alexandra előadásában az Ablakomba, Ablakomba című névdalunk is. Fogadják sok szeretettel!

az öreg apá veszi, jó is a bolondos népség. Egyszer tán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek.

Farkas Imre Esikeső hegyenvölgyön című nótáját Berkes János operaénekes 2017. decemberében a Várkert Bazár színpadán énekelte el a Dankó Rádió 5. születésnapi műsorán. Berkes Jánost Lakatos Miklós és zenekara kísérte ekkor, hát hallgassuk is meg, mint ahogyan Bokor János előadásában a Nem vagyok én már az, aki voltam című dalt, és felcsendül még a Szegletes udvar, valamint mint a Nem nézett rám az a kislány című melódia is, Karcagi Nagy Zoltán, illetve Nádasdy László tolmácsolásában.

Nem nézett rám az a kislány csak egyszer, mégis mindig eszembe van ezerszer. Gondolatom, ha virággá válhatna, ránk rögtön rózsa eső hullhatna. Gondolatom, ha virággá válhatna, ránk rögtön rózsa eső hullhatna. Csipke rózsa magától él nem veti, a szerelmet leány

0: szerelem szép virágát ne tépd le. De barna kislány, mit ültettél szívembe? A szerelem szép virágát ne tépd le.
1: Debrecenben voltam, nagy erdőben jártam, valamit súgok magának. Nem kell a lányt tanítani szeretni, és hajnalom, csillagom. Ezeket a népszerű magyar nótákat a folytatásban Mészáros János Elek, Szőlősi Emese, Simon Boglárka és Talabér Erzsébet előadásában halljuk.

Most két vidám csárdással megyünk tovább. Egyben szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. Hallgassuk meg a Cudar ez a világ és a Szombat este a kapuba kiállok című csárdást. Bangó Marika után Kunovics Katinka énekel.

A soron következő dalcsokorban az egyik nóta a nyárfáról is szól, amely a magyar táj egyik legjellegzetesebb fája. Karcsú törzsével, rezgő lombjával és gyors növekedésével évszázadok óta meghatározó része folyópartjainknak és alföldi vidékeinknek. A nyárfa susogása sok költőt, festőt és zeneszerzőt is megihletett, hiszen a természet csendes szépségét és nyugalmát is idézi. És talán ezért is olyan kedvelt motívuma a magyar nótáknak, amelyekben a táj szépsége és az emberi érzelmek mindig kéz a kézben járnak. Domboldalon áll egy magas nyárfa, énekli tehát hamarosan Csík József itt a Magyar Zene Rádiójában. Előtte felcsendül még a Valamikor néked vittem minden nyíló orgonavirágot, és a Kertesház benne egy nyíló rózsa című klasszikus magyar nóta is, Karcagi János, illetve Végi Bolya előadásában. A dalcsokrot Jákóvera felvételével zárjuk. Ekkor elhangzik a Nyári csendben száll a nóta szó című dal, vagy ha úgy tetszik, Járjunk mindig vígandalolva.

Bicskei Géza cimbalomjáték a szól a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de a legfrissebb hírek után jövünk vissza 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, és bízom benne önök is.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A titkos szavazás várhatóan 14 órakor kezdődik. Ha eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlenkezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A miniszterelnökség közölte, átvizsgálták az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött több mint 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A munkával a Triton Communications-t bízták meg, amelynek tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kamsky Fanni. Az öt embert foglalkoztató cég a kezdeti 63 millió után tavaly szeptember óta már havi 86 millió forintért készített fényképeket és videókat Orbán Viktor közösségi oldalaira. A miniszterelnökség szerint ez még nemzetközi szinten is legalább háromszoros túlárazást jelent. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja meg majd a kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira, közölte Kürtös László, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára. A politikus emlékeztetett arra, hogy az épületben egyrészt luxusirodákat alakított ki a minisztérium előző vezetése, másrészt elhanyagolt fontos helyiségeket. Példaként a honvédség történetét őrző levéltárat említette, ahol sem a tűzjelzőrendszer, sem a beépített automatikus tűzoltórendszer nem működik. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása a szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Te vagy az én boldogságom csillaga. Ezzel a nótával indítjuk keddi adásunk második részét. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában szokásunkhoz híven még 2 óráig szól jó ebédhez a nóta. Már is Gombos Majával, aztán Egri Józseffel, amikor is Szerdahelyi János és Herodek Sándorné szerzeményét, nagy nótaslágerét halljuk, 3 kislány ül a padon címmel. Fogadják sok szeretettel!

mennyországa vagy. Mikor képeket a szemed rám ragyog, azt gondolom, ha mennyországa vagy. Kapitány úr azt mondja a bokának, innye de szép babája van magának. Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kereste. Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kereste.

Fonyó Barbara énekhangja kísértetiesen hasonlít édesanyja énekhangjára, aki nem más, mint Kállai Bori. Ők így ketten jártak már nálunk stúdiókoncertünkön, és erről az alkalomról hoztam el Fonyó Barbara előadásában a Bokrétát kötöttem Mezei Virágból című Lavotta Rezső és Jékei Aladár szerzeményt. Hallgassuk meg együtt, mint ahogyan Farkas Rozika, Újvári Marika és Gergely Anna rádió felvételét is. A hervadó cserfalombról is szól majd a dal, de felcsendül még egy kortárs szerzemény is Nicki Géza tollából, Hallgasd a nótákat címmel, és végül Szántó Ferenc és Deák Rózsa szerzeményét halljuk, melynek címe Táncba hív a nóta engem.

A soron következő magyar nóta főszereplője a cinke. Ez a kedves, kis apró énekes madár, amely szinte egész évben velünk él kertekben, parkokban és erdőkben, élénk kíváncsi természetéről és vidám csicsergéséről híres, könnyen felismerhető, ráadásul rendkívül hasznos is, hiszen rengeteg rovart és kártevőt fogyaszt el. Télen szívesen látogatja a madáretetőket, ezért sokan ilyenkor kerülnek igazán közel hozzá. És persze sok magyar nótában is szerepet kap a cinege madár, mint ahogyan Degzegerber Miklós és Herodek Sándorné szerzeményében is. Hallgassuk meg Gáspár Ani előadásában Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével.

Szabad-e így szeretni azt, aki már a másé? Teszi fel a kérdést dalban Ligeti János. Ligeti János, hallgassuk meg Somogyi Erika előadásában ezt a gyönyörű nótát, majd Tolnai András a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáival előadja az Alszik már a rózsám című magyar nótát. A dalcsokor második részében Bányai Márton az Öreg csárdást, 60 kis Gyöngyi a Rózsafámon Rózsabimbó című melódiát nyújtja át a Dankó családtagjainak.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

nagyapám, utána meg öreg apám, édesapám. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg borral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg borral teli a hordó.

Ali a Ordo. Ebben a világban minden addig jó, amíg megforradt Ali a Ordo. Ebben a világban minden addig jó, amíg megforradt Ali a Ordo.

És most hallgassuk meg Márkus Alfréd szerzeményét, a Meseautó című dalt, mely most Lakatos Vilmos és zenekarának előadásában csendül fel.

0: továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, melyben most Vadász Zsolt énekel. A Kék a búzavirág című csárdást halljuk előadásában, majd Szabó Sándor a Sárga csikóról énekel. Nótára fel, kedves hallgatóink!
1: Kék a búzavirág, kék az egész világ, mikor a szemedben nézek. Égő piros haszád, égő lesz az arcád, mikor a kezed.

és már is elérkeztünk keddi műsorunk utolsó énekes összeállításához. Ebben helyet kap a régi nóta, híres nóta, a tűzpiros rózsaszál, a Csicsak rózsám hallod, és a Szép a rózsám, nincs hibája című klasszikus magyar nóta. Ondrik János után Szóka Júlia, Kis Attila Andor, és végül Kalmár Pál énekel. Hallgassuk meg együtt!

Nyári László és a zenekar a Muzsikál keddi adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, bízom benne, hogy holnap is találkozunk 12 óra után 4 perccel itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket sok szeretettel és Nótás jó szívvel. Ma 2-től 5-ig természetesen Gál Zoltán várja Önöket magyar nótákkal, örökzöld slágerekkel és táncdalfesztivál győztes dalokkal. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám, benne az Egy Nóta Három Élet rovatunk. Popovics László beszélget ismét a Dankó Rádió kedves lelkes hallgatóival. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A holnapi viszonthallásra!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Hamarosan kezdődik a köztársasági elnök választása a parlamentben. Amennyiben a titkos szavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlenkezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A miniszterelnökség közölte, átvizsgálják az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött több mint 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A munkával a Triton Communication-t bízták meg, amelynek tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. Az 5 embert foglalkoztató cég a kezdeti 63 millió után tavaly szeptember óta már havi 86 millió forintért készített fényképeket és videókat Orbán Viktor közösségi oldalaira. A Fidesz szerint politikai okokból támadják Kaminski Fanni cégét, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a feljelentést. Havasi Bertalan azt írta, a vállalkozás 2022-től 4 éven keresztül végezte a miniszterelnök melletti teendőket, és nagyértékű grafikai szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés összege a 4 év során mindössze az infláció mértékével emelkedett, és a vállalat az alvállalkozókat is beleszámolva 30-nál is több embert foglalkoztatott. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A közteher eddig 5% volt, áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A vitában a Fidesz és a KDNP azt kifogásolta, hogy az áfa mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk képviselője pedig arról beszélt, hogy szerinte a kibocsátásoknál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő 2 utórengésben több tucat épület összedőlt. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett. Idehaza folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol sem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható, nagy tavaink vize 26-27 fokos. 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Bízom abban, hogy együtt töltjük ma is a következő 3 órát, hiszen csak is a legnagyobb kedvencek szólnak Kívánság műsorunkban az Önök kérései alapján. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Fóti Tamás. Nagy szeretettel köszöntjük a Zsuzsannákat névnapjukon, és azokat, akik augusztus 11-én születtek. Várjuk további kéréseiket a következő telefonszámon 061-759-6071. Pajna Gábor kérte a következő nótát, melyet Dócs Péter énekel Tordai Zoltán zenekara kíséretével, ennek a kislánynak rövid a szoknyája.

Tahiban bátyjuknak, Tóth Imrének 89. születésnapi alkalmából minden jót kívánnak, szeretettel húgai. Szeredi Krisztinát Berki Péter zenekara kíséri a kanyargót és a partján.

Kati Komáromban szeretné meghallgatni a következő nótát, ami egy kedves májusi emléket idéz fel. Hollai Bertalant, Boros Lajos zenekara kíséri, nem jó titkon gyöngyvirágot szedné.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Talián Drögde, Nyögéri Lajosnét 79. születésnapján sok szeretettel köszönti sógornője Sümegről. Boldog születésnapot Halász Jutkától.
0: Örömmel adjuk át Nádudvaron lányának, Makula Zoé Rózsának második születésnapja alkalmából minden jót kíván apukája Gyula Hosszúpáiból. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Csorka Don Váris Anyira születésnapi alkalmából nagy-nagy szeretettel emlékezik Manci és családja. Róza Egerből kérte a nótát. Mariskának nagyon sok szeretettel küldi egyik kedves dalukat, és köszöni, hogy ennyire gondoskodó barátnője Inci. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

valamikor fehér rózsa volt az én vidágom. Valamikor te voltál,

Dévényi Marika Tatabányán szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát, Miklós Erika előadásában kíséri Fjab Sárközi Lajos zenekara, Meseautó.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Séferné Ila párjára születésnapja alkalmából emlékezik. Molnár Ferenc énekel, kísér Boros Lajos zenekara, Holló lovam lába nyomát.

Monostorapátiban férjének Gici Lászlónak jó egészséget, minden jót kíván szeretettel felesége. Rezsdák Miklóst Boros Lajos zenekara kíséri, aki a babáját igazán szereti.

jöjjön meg a jobbik eszem magának. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Szabó Zoltánné vagyok. Szeretnék küldeni egy nótát Madarász Katalintól, Szabó Pálné Veronkának és Tulok Gézáné Marikának szabad szállásra. Minden jót, jó egészséget kívánok. Köszöntöm a Dankó rádió hallgatóit és a munkatársait. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Budapestre drága nővérének küldi a nótát, és emlékezik Eszterre is, szíve őszinte szeretetével kíván megnyugvást, lelki békét, nagyon jó egészséget, szerető húga. Madarász Katalint, Szalay Antal zenekara kíséri, Fehér akác, fehér akác.

0: örökké virágzik.
1: Béresné Iringe Kisvárdáról kérte a következő nótát, Kovács Apollónia énekel. Élek veled!

Szepsében köszönti Stuppen Zsuzsannát, nagyon boldog névnapot, jó egészséget, Isten áldását kéri sok szeretettel anyukája, Ihász Gábor énekel, múlnak a gyermekévek.

Szívküldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánság műsora. 2 perc múlva 2:43 lesz. Patai Károlynak testvére küldi a következő nótát Hévízről. Kollár Katalint, Sárközi Béla zenekara kíséri. Szerettem egyet, szerettem kettőt.

Nyíregyházán szíve minden fájdalmával emlékezik legdrágább osztálytársára születésnapja alkalmából, Fülöpszállásról Kis Károlyné. Csiszár Istvánra, aki a Tisza-szigeti temetőben 2 éve alussza örök álmát, emlékezik szeretettel felesége Aranka, fiai Pityu és Robi párjukkal, unokái Norbi, Márk, Barbika, Szofika és Zalán. Ibolyára, aki a Budakeszi temetőben alussza örök álmát, fájú szívvel emlékezik szomszédasszonya, Nagyné Marika. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Szásszál piros rózsát.

Dobó Miklósné Ceglédről kérte a következő örökzöld slágert, Jan Zakatát és a Bergendi Szalonzenekart halljuk, Hamvadó cigaretta vég.

Bihar Nagybajomba Varga Jánosnak menye küldi a következő nótát, Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri, Süvegemen nemzeti színrózsa.

Menderesre Benedek Zsoltnak nővére Ilona küldi a következő nótát, Kalocsai Zsuzsát Németh Csicsó József zenekara kíséri, Sárgul már a kukoricaszár.

Hadd ajánljak figyelmükbe néhány remek dalt a következő órából. Volt egyszer egy hadnagyocska, lenn a déli bábos Hortobágyon. Országúton hosszú a jegenyesor, ezekkel a dalokkal is várom önöket a hírek után. Most a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Dankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megkezdődött a titkos szavazás az új köztársasági elnök személyéről az országgyűlésben. A tisztségre a Tisza által ajánlott Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyetlen jelölt. Amennyiben a szavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküdt tesz és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy a választáson és az államfő beiktatásán sem vesz részt, a Mi Hazánk pedig jelezte, hogy távol marad a köztársasági elnök beiktatásától. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány a holnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A holnapi kormányülést a paksi atomerőműben tartják. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legfőbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki hazai és Európai Uniós források bevonásával. Vasárnapig látogatható a Vazereli 120 című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A záró hétvégén hosszabb nyitvatartással várják az érdeklődőket, szombaton és vasárnap már reggel 9-kor kinyit, szombaton pedig este 7 óráig nyitva tart a múzeum. A kiállítás több mint 140 alkotáson, valamint fotókon, filmeken és dokumentumokon keresztül mutatja be a magyar származású Franciaországban világhírűvé vált Viktor Vazereli életművét. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Brit, francia és szlovák, valamint holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tűzütött ki a Tapolcához tartozó Diszelben. Több hektáron ég egy füves terület, egy erdős rész és helyenként a fák koronája. A lángokat a helyiek mellett 8 környező település hivatásos és önkéntes tűzoltói oltják, de további egységek is a helyszínre tartanak. Az időjárásról. Folytatódik a napos, gomoly, felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek, hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. 15 óra, 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk kedves üzeneteiket. Testvérének, Zsoldos Árpádnak, testvére küldi szeretettel, Hajmás kérre a következő nótát, Pataki István énekel, kíséri fiab Sánta Ferenc zenekara. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz.

Ilonka 82. születésnapja alkalmából szeretné hallani a következő dalt. Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Dóri Józsefet, Lakatos Vince zenekara kíséri. Én nálam egy boldog óra, igen ritka vendég.

a legszebb virágokat, mindig másnak szentelt. Másét soha nem kívántam, másét sose kértem. A rúságból mindig csak a tövis

Hajdúböszörményből Szántó Bálintnak felesége kérte a következő dalt. Szász Katit Baranya István zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék egy olyan dalt kérni, ami nagyon szép és nagyon szomorú. A dal címe: Volt egyszer egy hadnagyocska, fiatal volt és bohó. Köszönöm.
2: Milyen jól foglalta össze, valóban szép dal, és tényleg szomorú az üzenete. Lente Lajos énekel, hadd mondjam még el, hogy ugyanezt a dalt feleségének küldi szeretettel, Ferkó Balatonszemesről. Szóval Lente Lajost a Hortobágy Trió kíséri, Volt egyszer egy hadnagyocska.

Asztalosné Vali kérte a következő Dankó-nótát, Puskás Sándor énekel, Kísér Magyar Imre zenekara, Egy cica, két cica.

0: pici egeret.
1: A következő dalt Judit Mezőberényből kérte, Szabó Sándort és Csala Juditot halljuk, kísér Sárközi Béla zenekara. Milyen kár, hogy későn jöttél.

Marosizsné Zsuzsának édesanyja kíván nagyon boldog névnapot Püspökladányban, és szeretettel küldi egyik kedvenc dalát. Bohács Istvánt ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Lenna déli bábos Hortobágyon.

Hohota Editke hegedűművésznőnek nagyon boldog születésnapot, egészségben, szeretetben gazdag életet kívánnak barátai. Bagdi Bella énekel, Isten éltessen boldog szülinapot!

Fábián Sebestyénben Juhos Sándornénak névnapja alkalmából minden jót kíván volt munkatársa Julika Eperjesről. Gyurkovics Máriát Toki Horváth Gyula zenekara kíséri, Daru Madár útnak indul.

Vászné Ibolya Bihar keresztesről kérte a következő dalt. Benedekfi Katalin énekel, Baranyai István zenekara kíséri, Kincses Kolozsváron.

Érénket Elkiben kislányára, Vég Sándorné Katalinra emlékezik azzal a dallal, amit oly sokszor énekelt. 9 éve veszítették el, szíve minden szeretetével, minden percben gondol rá. A Zűrös Banda játszik, zöld erdőben, de magos.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném a Danko Rádióba, a kívánság műsorban meghallgatni azt a számot, hogy miért van az, hogy a boldogság olyan, mint a nyári zápor. Köszönöm szépen, viszont hallásra, további szép napot.
2: Én köszönöm, hogy kérte a dalt. Az előadó Molnár László és Lakatos Miklós zenekara.

Hajdú Bagoson Bánátiné Erzséke várja a következő dalt. Kutasi Katalint Lakatos Antal zenekara kíséri. Csak úgy mondom magának.

怕。

0: a csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Fiának Boldizsárnak Nagy Kanizsára küldi a következő nagyon népszerű nótát Veresné. Dancs Anna Marit halljuk, országúton hosszú a jegenyes orr.

Szépné Mária Komáromból kérte a következő dalt Bangó Margit előadásában. Mészáros Tivadar zenekara kíséri, írt nekem a szeretőm.

Megyek a vonaton, hazamegyek a vonaton, az őrmester akkor ereszt a balon. Megírtam a mamámnak, hogy letelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek a vonaton, hazamegyek a vonaton, az őrmester akkor ereszt.

És most lássuk a következő óra kínálatát. A szerelemnek múlnia kell, énekli majd Miller Zoltán. Ezüstükrös kávéházban, és az elment a Lidi néni a vásárba is elhangzik. Most hallgassuk Lendvai Ferencet és zenekarát.

0: és felejthetetlen slágerek.
1: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
2: És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
0: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
0: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
4: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az Országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. A köztársasági elnök letette az esküt. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom, hogy megválasztotta az Országgyűlés köztársasági elnöknek. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést, és úgy fogalmazott, szerinte a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben éllovasból sereghajtóvá vált. Hozzátette, az államfőnek örködnie kell afelett, hogy egy új alkotmány kialakítása ne váljon megint egy párt érdekeinek szolgájával. Baka András értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Kaminski Fanni visszautasította a cégét ért vádakat. A vállalkozás vezetője szerint nem csak fotókat és videókat készítettek, hanem Orbán Viktor volt miniszterelnök hivatalos weboldalát is fejlesztették és üzemeltették, valamint grafikai és kommunikációs feladatokat végeztek. Közölte, a szerződés díjainak emelkedése az inflációt követte, a cég pedig alvállalkozókkal együtt több mint 30 embernek adott munkát. Áfamentesek lesznek a vényköteres gyógyszerek szeptember 1-től, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre, ami hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak a munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyében valósul meg. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-éig lehet jelentkezni. A vissza nem térítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. Ami pedig a várható időjárást illeti. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék, sokfelé megélénkül. Néhol megerősödik a szél, hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. 16 óra múlt, 4 perccel.
4: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
8: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is. Várjuk további hívásaikat. Telefonszámunk 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu, és a Facebook oldalunkon is tudnak nekünk üzenni. Czakóné Erzsi Várolyán az Idősek Otthonában szeretné meghallgatni a következő örökzöldet. Magai Klementina énekel, Nevető Almák.

napokban ünnepelte 45. születésnapját Kassán Schwab Andrea, a további évekhez erőt, egészséget, Isten áldását kéri szeretettel anyósa. A felvidéki oroszkán Csákvári Ilnának 73. születésnapi alkalmából kívánnak nagyon sok erőt, egészséget, hosszú, boldog életet unokái Benjamin, Lívia és lánya Éva. Üzenik, hogy nagyon szeretik, és legyen köztük még nagyon sokáig. Kalinánikőt Tordai Zoltán zenekara kíséri, születésed ünnepnapján.

Ildikó Veszprémben szeretné meghallgatni egyik kedvenc duettjét, Vágó Bernadett és Miller Zoltán énekel, a szerelemnek múlnia kell.

mint én, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell, hogy lásd, egy napod mennyit ér, néha látnod kell, az élet hogyan fogy el.

Zsámbékról Csuhai Mátyásné kérte kedvenc nótáját, Mikó István ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Favilla fakanál fatányér.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Fábián István vagyok, Nemesfalmosról. Feleségemnek, Margitnak 79. születésnapjára, valamint 54. házastági évfordulónkra nagyon sok boldogságot, jó erőt, egészséget, és még sok együtt töltött életet kíván férje István. A dal pedig Asszony lesz a lányból. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a társaságot. Viszallás.
2: Isten éltesse mindkettejüket. Szalai László énekel, kísér Olá Kálmán zenekara. Asszony lesz a lányból.

asszony lesz a lányból, a bimbóból rózsa. Sok-sok édes percből

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2 perc múlva fél lesz. Évike Debrecenből kérte édesapja legkedvesebb nótáját. Hajnal Nikolette Tordai Zoltán zenekara kíséri, Jegeny FM fészket rak a csóka.

Öcsének, Kustján Imrének sok szeretettel küldi a következő nótát Katalin. Berkes Jánost Németh Csicsó József zenekara kíséri, hogyha a világon borsa volna.

0: világon bor se volna, akkor itten te rossz volna.
1: A következő dalt Budapesten feleségének, Margónak küldi Alfréd. A Nonstop együttes játszik Szép Margit.

kedves ismerősére, Istvánra emlékezik szeretettel, soha nem feledi Irénke. Dobrovszky Jánosra, aki az ásotthalmi temetőben nyugszik, 102. születésnapja és halálának 10. évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik felesége, fia és unokája. Kozma Irén énekel Ezüst tükrös kávéházban.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném még egyszer életembe hallani, hogy búcsú könnyem, sírom a csendbe. Mohácsról beszélek, 94 éves vagyok, és egyedül élek, és ez a baj, nagyon a szívem az nőtt. Köszönöm szépen!
2: Örülök, hogy telefonált, és kérje sokszor, kérje máskor is a dalt. Szívesen küldjük önnek. Pere János énekel, őszi álom.

Szajliné Marika Debrecenből, Egri Józseftől kérte a következő nótát, kíséri fia Berki Béla zenekara, Búbánatos annak az élete.

Csávolyra Bóna Juliannának sok szeretettel küldi a dalt Párja Dezső, Kulcsár István énekel, kíséri Fiab Sánta Ferenc zenekara, Te vagy nékem, azaz asszony.

Sárba Gárdon Ilike várja a következő dalt, melynek előadója Eperjesi Erika és Baranyai István zenekara. Csókra csókot!

0: Zsuzsának boldog névnapot kíván Jutka barátnője, és küldi egyik kedvenc dalát, melyet Erigó Mónika énekel. Elment a Lidi néni a vásárba.
1: Elment a Lidi néni a vásárba, csuhája, bacsút kötött a hátára,

hogy a Lidi néni ne tudja meg, de csuhája jó.

ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhalja, szánom, bánom, amit tettem, csuhalja, hogy más babáját elszerettem, csuhalja.

0: csuhája. De oly le de de le de la la la la da, de na la na na da la na da la da da, hey da da da.
1: Ezzel a remek csárdással zártuk a mai kívánságok sorát, innen folytatjuk majd holnap 2-kor. A szerkesztő ma is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gáz Zoltán vagyok. Töltsék a következő órát Popovics László műsorával, Lakatos Miklós zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az Országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. A köztársasági elnök letette az esküt. Baka András a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Az államfő a szembenézés elkerülhetetlenségéről is beszélt és úgy fogalmazott. Szerinte a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben éllovasból sereghajtóvá vált. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt mintegy két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érintik, sorolta a megválasztott államfő. Baka Andrást az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választotta meg köztársasági elnöknek a képviselők kétharmados többsége. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP képviselő csoportjának vezetője Rétvári Bence a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. Aki nem az 56-os forradalmárok mellé áll, nem méltó államfőnek. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. Közölte, Orbán Viktor volt miniszterelnök hivatalos weboldalát fejlesztették és üzemeltették, valamint grafikai és kommunikációs feladatokat is végeztek, a szerződés díjai pedig az inflációt követték. Hozzátette, a cég összesen több mint 30 embernek adott munkát. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a vállalkozást. Románia haladékot kérte az Európai Bizottságtól szénerőművei üzemben tartására. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt elkerülhetetlenné vált a csernovodai atomerőmű még működő blokkjának leállítása, így súlyos energiahiány alakul ki. A hiányzó áram egy részét a hónap végéig leállított tervezett szénerőművek működésével pótolnák. Kolumbiában 180 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 1300-an megsérültek. Csak nem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok mögött. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren felfüggesztették a légi közlekedést. Idehaza folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy záporzivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok lesz, nagy tavaink vize 26-27 fokos.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Ez lassikám, ez olyan, hogy az idő eljárt. És nem szégyen ez, csak olyankor kellemetlen, hogy fájnak a lábaim, hát ugye azok már régi dolgok voltak. Ugye én kórházba járok minden hónapban, most is még a szemmet. E hónap 11-én inekciózzák, megint megkezdték.
0: István jön hozzánk vendégségbe, de László történetét is meghallgatjuk.
2: Jártam a világot, sok felé megfordultam, és aztán amikor az a ominózus szerencsétlen háború kitört, akkor viszont elmenekültem először Németországba, onnan ugye évekig nem mentem haza a Vajdaságba, és akkor már volt családom, gyerekeim, megboldogult feleségem élt még is. Itt Magyarországon találkoztunk.
0: Katalint is vendégül látjuk hamarosan.
3: Érettségi után a közgazdasági egyetemen maximális pontszámot értem el, de mivel nem voltam se munkás származású, se kisztag, így meghiúsultak az egyetemi tanulmányaim.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Én lassan öregszem. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Istvánnal beszélgetünk, én lassan öregszem. Ezt a dalt fogjuk meghallgatni. A két hetes mi voltjából?
1: Igen.
0: Uh-huh. És tényleg úgy érzi, hogy lassan öregszik, vagy én már lassan öregszem?
1: Hát öregszek. Hát ez tudja, ez lassikám, ez olyan, hogy az idő eljárt. És nem szégyen ez, csak olyantól kellemetlen, hogy fájnak a lábaim, hát ugye azok már régi dolgok voltak. Ugye én kórházba járok minden hónapban, most is még a szemmet e hónap 11-én inekciózzák, megint megkezdték.
0: Igen.
1: Inekciózzák. Hát az sok éjszakai vezetés tudja, ami volt.
0: Igen.
1: És ezt tönkretette a szemmeimet. A lábaim meg, amikor meghagytak abban a 70-es években. Hát szóval az egészség, ez úgy mondjam, hogy sok gyógyszerre tartanak fent.
0: Értem. Tehát elkopnak a különböző alkatrészek, hogy így fogalmazzunk.
1: Igen, és az ugye nem bír az ember már sokáig, nem bírok sokáig toporogni. Nem bírok már, mint régen, hogy volt, sokat táncoltunk éjjel-nappal, meg lakodalmakba jártunk, ha zenész voltam valamikor. Na, ez már elmúlt, tudja. Erülékülök mindenki mondani. És már csak olyat szeretek csinálni, amiben leülök, ilyen, mint zsemfőzés. Hát most is ugye pigezsemet főztem. Én főzögetek itt a kint, most a kint vagyok, mostan a kirső teraszon vagyok, nem bent a konyhába, nem ott, nem szagoskodok ott, itt sütök kint, mindent.
0: Igen.
1: Kint csinálok, mindent.
0: Tehát tevékenykedni mindenképpen akar, csak már nem persze, minden tud.
1: Nem, így van, nem mindent, majd nem bírok. A Baromfi csak azért tartom, tudja, mert itt a szép nagy kertem, nem betök bele már egy semmilyen beteményt, semmit. Meg tudok venni mindenfélt, itt a boltok, mindent meg tudok venni, minden gyümölcs.
0: Hát kezde, ez is egyedül mutatja a dalválasztás jelentőségét, igen, vagy célját. Én lassan öregszem. Hallgassuk igen meg akkor, jó? István kedvencei jó között szólt át itt a Dankó Rádióban.
2: Én lassan öregszem, erre nem törekszem.

Egy nóta, három élet. Én lassan öregszem. Itt a Dankó Rádióban nem sokára teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a felvételt, de addig még két hallgatónk mesél róla. László és Katalin, őket várjuk tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: luego de la oposorca y tu goma. Una yar o segue vilan, polo han, otro de la oposorca y tu goma.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. László a vendégünk, én lassan öregszem. No, miért gondolja így, hogy lassan öregszik, vagy mit tesz azért?
2: Hát azért az ember, aki megszületik, az ugye lassan elkezd öregedni is. És hát ugye két nap múlva lesz a születésnapom, és már nem titok a 74. És akkor most már azért az ember akaratlanul is tudomásul vesz, hogy igen, én lassan öregszem. Én már megöregedtem, de hát ennek az előzménye az, hogy lassan öregedtem. És eljutottam el ez a korhoz.
1: És tett azért valamit, hogy lassan öregedjen?
2: Nem, az az igazság, hogy nem. Nem, elég intenzív életet éltem. Nem hittem volna, ha ezt mondjuk akár 50 évvel is, nem? Tehát még egyszer mondom, 50 évvel ezelőtt valaki mondja, hogy megérem ezt a kort, lehet, hogy kinevetem. Tehát nem hittem volna.
1: Az mit jelent egyébként, hogy intenzív életet élt?
2: Én jártam a világot. Jártam a világot, sok felé megfordultam. És aztán, amikor az a ominózus szerencsétlen háború kitört, akkor viszont elmenekültem először Németországba, onnan ugye évekig nem mentem haza a Vajdaságba, és akkor már volt családom, gyerekeim, megboldogult feleségem élt még, és itt Magyarországon találkoztunk, és akkor a körülmények úgy hozták, hogy itt ragadtam.
1: Melyik a kedvenc helye a világban, ahol járt? Melyik tetszett a legjobban?
2: Izrael volt az, ami legmélyebb nyomot hagyott bennem. Maga a hely szelleme. A hely szelleme. Tehát végigjárni azt az utat, ahol ugye a Biblia szerint, vagy hát az szövegek szerint Jézus járt, még a hitetlent is megmozdul benne valami, hogy lehet, hogy az ott nyilván sok a propaganda benne, de végigmenni a fájdalom útján, tehát látni a stációkat, amik a katolikus templomokban ugye föl vannak tüntetve, ott a falakon föl van tüntetve, hogy hol esett el először a keresztel, hol adta Mária Magdalena neki a kendőt, ami a megtörökött. Ez úgy az embert úgy megmozdítja, még azt is, aki hitetlennek ment oda.
1: Persze, de ez abszolút érthető. Akkor jöjjön a dal, jó? Köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Itt a Dankó Rádióban László kérésére forogtált az Én lassan öregszem.

Egy nóta, három élet. Én lassan öregszem. Mindjárt jön Katalin, ő is mesél a dalról, aztán teljes egészében lejátsszuk majd a dalt az óra vége felé. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Katalin van velünk a vonalban, én lassan öregszem.
1: Még egy picit hadd kanyarodjak vissza a gyerekkoromhoz, illetve a diák évekhez. Érettségi után a közgazdasági egyetemen maximális pontszámot értem el, de mivel nem voltam se munkás származású, se kisztag, így meghiúsultak az egyetemi tanulmányaim. Aztán Egerbe elhelyezkedtem egy pénzintézetnél, ott ismertem meg a férjemet. Született egy fiunk, aki hát ma már persze felnőtt, egy több nyelven beszélő egyetemi professzor, de nagyon büszke vagyok rá. És amikor már ő is olyan 8-10 éves volt, onnantól kezdve mindig vittem magammal a külföldi utazásaimra, hagy tanulja a nyelvet, hagy ismerje meg más életformákat is. És annyira jól esik most öregen visszagondolni erre sok szép utazásra, és ha leírni nem is tudom, de sokszor foglalkozom az utazásnak azon részeivel, mintha egy könyvet írnék azokkal a alakokkal, akikkel ott megismerkedtem, vagy utazás élményekkel kapcsolatban. Tehát iszonyatos jó dolog visszagondolni életünknek nem csak a negatív pontjaira, hanem a jóság morzsáira, én ezt szoktam mondani. Hogy valaki felsegített egyszer a járdán, és amikor megköszöntem, akkor azt mondta, hogy én köszönöm, hogy segíthettem. Mindjárt szebben indul a napom.
0: Ezek az apró részletek az életben, ugye? Erre
1: ezek
0: gondolsz?
1: Ezek nagyon-nagyon fontosak. Például, amit én 50-szeres véradó voltam, és aztán, amikor nagybeteg lettem, akkor meg én szorultam véradásra. És milyen jó volt, hogy előtte meg én tudtam segíteni.
0: Igen.
1: Rengeteget voltam beteg, nem tudom honnan örököltem, anyukáméktól mindenki makkegészséges volt. Én meg 32-szer voltam kórházban, 12-szer operáltak, úgyhogy én de mindig olyanok mellé fektettem be, akik nem akartak gyógyulni, vagy unták a kemoterápiás kezelést, hogy egy kicsit bátorítsam, földerítsem őket.
0: Igen.
1: És akkor úgy amikor az orvos a szemembe mondta kerekperet, hogy asszonya magának olyan állapotban van a rákja, hogy azonnal műteni kell, mert nincs két hete hátra. Ugye én is összeomlottam.
0: Igen.
1: És aztán eszembe jutott Seregi István érsek úr mondása, nem az veszít csatát, aki elesik, hanem aki nem áll föl.
0: Igen.
1: Akkor elhatároztam, hogy a Jóisten segítségével megpróbálok fölállni. És én akkoriban kezdtem el nemrégen orvosi tanácsra úszni, és akkor 20 éven keresztül még rendszeresen úsztam.
0: Ja, ez egy nagyon-nagyon jó szokás. Hallgassuk meg a dalt, jó? És köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam, mert nagyon fontos gondolatok mindannyiunk számára a kitartás, és hogy fel kell állni tényleg a bajból is. Én lassan öregszem, hát erről a dalról jutott eszébe, ugye?
1: Igen.
0: Na. Katalin kérésére itt a Dankó Rádióban.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótán című műsor, benne pedig nyári rovatunk, az Egy nóta, három élet. Én lassan öregszem. Erről a dalról beszélt István, László és Katalin. Holnap is folytatjuk, persze jön Zsuzsi, Piroska és Csaba, ők mesélnek majd arról a felvételről, amelyet holnap választunk majd ki. Hogy melyik dalról van szó, az majd holnap 5 órakor kiderül itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Meggyes is Mikli Norbert, művelődéstörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem elméleti tanszékvezetője és a Zeneakadémia népzene tanszékének óraadó tanára személyében. Fő kutatási területe a 17.-18. századi magyarországi iskolai színjátszás, valamint a korabeli nyomtatott és kéziratos énekeskönyvek, melyekről eddig 3 monográfiája jelent meg. Az MTA régi magyar dráma kutató csoport tagjaként 1997 óta vesz részt a Csíksomlyói Passiójátékok kritikai szövegkiadásában. E kincsek 21. századi bemutatására alapította tanítványaiból a Boldog Özséb Színtársulatot, amely eddig 15 barokk iskoladrámát és 3 népi játékot elevenített fel a Kárpát-medence 25 helyszínén. Népzenegyűjtő munkássága eredménye, a Vasi Perenye, teljes népének és népszokástára 300 dallammal, amelyeket a helybéli diákoknak is visszatanít. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként Meggyesi Norbert a Lajta László vezette népzenekutató csoport 1950-es és 1960-as évekbeli Sopron és Vas megyei gyűjtéseit dolgozza fel. Fontos küldetése, hogy az általa feltárt, páratlan értékű tiszta forrásanyag életre is keljen. Ezért hangfelvételeket készítenek, amelyeket kotta és szövegmelléklettel együtt tesznek szabadon hozzáférhetővé. A Kovács Andrea egyházzenekutatóval közösen szerkesztett Énekek Szent István, Szent László, valamint Szent Márton tiszteletére című hangzóanyaggal kiegészített kötetek is ezt a célt szolgálják, akár csak a Mária anya, Mária anyánk, Szűz Mária élete és alakja a Magyar Népi Mária költészetben című több mint 1000 oldalas munka, amelyben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéseit rendezte sajtó alá, látta el jegyzetekkel és bevezető tanulmánnyal. Meggyesi tanár úr a hazánkat évek óta sújtó szárazság miatt felkutatta azokat a hajdani esőkérő imákat, énekeket, amelyekkel eleink fohászkodtak esőért. Mivel az előrejelzések továbbra sem ígérnek enyhülést, vele együtt úgy vélem időszerű, hogy ezek az énekek és imádságok minél többször és több helyen elhangozzanak. Meggyesi Norbert rábaközi gyűjtéséből egy esőkérő éneket énekelek, Csörsz Rumen István kobosz kíséretével.

0: 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Az államfő a szembenézés elkerülhetetlenségéről is beszélt, és az államról való közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, szerinte a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben éllovasból sereghajtóvá vált. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt mintegy két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érintik, de tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem is. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. 7 ember meghalt, 24-en pedig megsebesültek a délkelet-ukrajnai Zaporizsja városra, már a virradóra mért orosz rakéta csapásban. Egy több tízezer embert foglalkoztató kohászati üzembe csapódott ballisztikus rakéta. Megsérült a gyár nagyolvasztója és több energetikai egysége. A megye kormányzója az áldozatok emlékére gyásznapot rendelt el holnapra. Kolumbiában 200 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 1300-an megsérültek, csak nem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren felfüggesztették a légi közlekedést. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járműveket csak nem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében, ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. Híreink végén a várható időjárásról, folytatódik a napos, gomoly, felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap nem lesz csapadék, a szél néhol megerősödik, hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. 18 óra múlt, 4 perccel.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.
3: Zaj, tolongás, egyáltalában mi van az utcán?

Napnakon van fejeden, s te csak mosolyoghatsz mindezen. Száz ijesztő állat vigyorog,

kipihen, hogy kutyabőr, amely ilyesmiket kitalál. Futó bolond, aki beleül,

még csak a földön maradnának ezekkel a legújabb divatokkal, de egy Blériú nevű fantaszta akad, géppel repül a napüze alatt, megesik, hogy leesik. Én nem értem ebben mi a sik.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből Flöri belépőjét Honti Hanna énekelte. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Ezen a héten Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéről mesélünk Önöknek, de előtte hallgassuk meg Huszka Jenő Lili Bárónő című operettjéből a Szellő szárnyán című dalt Lévai Enikő és Vadász Zsolt előadásában. Majd ezután Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből következik a Vágyom egy nő után Ninduk Hoang Long előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Ígértem, hogy elmesélem, mi történt azon a bizonyos találkozón, amikor Harmat Imre bemutatta Fényes Szabolcsot a Fővárosi Operettszínház igazgatójának, Sebestyén Dezsőnek. A következő párbeszédet Rátonyi Róbert Operett című könyvében jegyezte le. A történet szerint Harmat Imre belépett az igazgatói irodába, és így szólt. Hoztam egy librettot, direktorom. Ez ki fogja húzni a színházat a csávából. Most rögtön felolvasom, és a zeneszerző mindjárt lejátsza a zenét. Hol a komponista? Itt vár az ajtó előtt. Hát hozza be! Sebestyén megnémult a csodálkozástól, amikor meglátta azt a gyerekarcú fiatalembert, akit Harmat beterelt maga előtt az irodába, és leültetett a zongora elé. Mielőtt a fiú játszani kezdett volna, Sebestyén odasúgta Harmatnak. Mi az? Óvodát akar nyitni a színházamban? Harmat fennhangon válaszolt. A fiatalember most maturált, direktorkám. Az iskolában nem valami jó tanuló, de Siklós bácsi, aki tanítja a Zeneakadémián, azt állítja, hogy övé a jövő. Hallgasson meg, mit ír ez a gyerek, és maga is ezt fogja mondani. A fiatalember elkezdett játszani a zongorán, és kezei alól, mintha egy teljes zenekar szólalt volna meg. Áradtak a dallamok, a melódiadús, szerelmi kettősök, a ritmusos táncok, indulók és nagyhatású finálék. Amikor a fiatalember az utolsó hangot is leütötte, Sebestyén a telefonhoz rohant. Kérem Lóránt főrendező urat. Vilikém, holnap reggel egy próbát írunk ki egy új darabból. Mi is az operett címe, Imre? Maja. Tehát az operett címe Maja, írta a Harmat Imre. A szereposztást még ma délután megcsináljuk. A zeneszerző, hogy is hívják magát, fiacskám? A fiatalember kicsit megilletődötten válaszolt. Fényes Szabolcs. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen az operettből a Hadszad Cári. Énekel Galambos Erzsi, Németh Marika, Rátonyi Róbert és Korda György. Túl az Óperencián.
1: Mit szólna ez a finom ritluk?

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A meghallgatás után, még aznap délután Lóránt Vilmos is meghallgatta a muzsikát, és a tánctanárnő Utasi Gizi is. Lóránt feltette a kérdést, hogy ki fogja majd a darabot hangszerelni, de Fényes Szabolcs megnyugtatta, hogy teljes partitúrát hozott. Ekkor már Sebestyén Dezső bizonyos volt abban, hogy ez a fiatal zeneszerző olyan muzsikus, aki megérdemli, hogy egy nem mindennapi karmester egyéniség vegye kézbe a munkáját. Még aznap leszerződtette az Operaház kitűnő karmesterét, Komor Vilmost, aki a partitúra átlapozása után boldogan vállalta a munkát, mert úgy gondolta, hogy igényes muzsika igényes munkát követel. Most pedig következzen egy kettős az operettből, énekel Petre Zsuzsa és Ilosfalvi Róbert. My Sweetheart, Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Maja szereposztásában gyorsan megegyeztek, bár a humor erősítésére, Rudi szerepére az igazgató Salamon Bélára gondolt. De aztán Sziklai Józsefre esett a választás, aki az operett humorban verhetetlennek bizonyult, s nem mellesleg Salamonnal ellentétben kiváló énekhangja is volt. Mellette Harmat Neje játszotta Madlent, Somogyi Nusi Barbarát, Békási István Dixit, Kertész Gábor Charlie-t, Sárosi Andor Gorillát, Darrigó Kornél Bambót és Balázs István a kapitányt. A legnagyobb gondot most is Honti Hanna jelentette. A primadonna hallani sem akart arról, hogy egy kezdő zeneszerző munkájában lépjen színre, és elolvasás nélkül dobta vissza a Maját. Végül aztán mégis kötélnek állt. Olvasható a híres operettek Fényes Szabolcs Maja című kötetében, melyet Nemlaha György írt. Most pedig idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát a következő dallal. Van-e szerelmesebb vallomás? Énekel Virág József. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Éva és Pipsi kettősét Lehocki Éva és Németh Marika énekelte Lehár Ferenc Éva című operettjéből. A folytatásban Kacsó Pongrácz Rákóczi című daljátékából következik Rákóczi megtérése. Az előadó idősebb Dezsi György, kísér Johann János és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Heltai Jenő, Kossuth Díjas íróra, költőre, újságíróra, producerre, dramaturgra emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1871. augusztus 11-én született Pécsen. Már 14 éves korában publikálták verseit. A budapesti jogi karon megkezdett tanulmányait félbehagyva, 1890-től újságíróként dolgozott. Rövid ideig a Víg Színház titkára, majd 1915 és 1919 között dramaturgja volt. 1929-től a Belvárosi Színház, majd később a Magyar Színház vezetője volt. 1916 és 1930 között a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöki tisztségét töltötte be. Nagy műveltségű, kifinomult stílusú író volt, akinek műveit elegáns, franciás könnyedség jellemezte. Kiemelkedő költői tehetségét színpadi alkotásaiban is megmutatta. A Néma Levente című verse színjátékát 1936-ban nagy sikerrel mutatták be a Magyar Színházban. Heltai Jenő 1957. szeptember 3-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Kacsó Pongrácz Petőfi Sándor és Heltai Jenő János Vitéz című daljátékából a Király kisasszony dala. Énekel Zsadon Andrea. Jó rádió!

Mária című operettjét mutatjuk be önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar mintákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés.

0: ülés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csak nem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű alklatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz, kevesebb a fájdalom és gyorsabb a felépülés. Ismét hamut szór az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Katániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat, több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén az időjárásról, folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. 19 óra múlt, 4 perccel.
1: Húzd csak prímás! Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Azért, hogy én szegény legény vagyok. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ma ezzel a dallal kezdjük a Húzd csak prímást, itt a Magyar Zene rádiójában. Mészáros András kezdi egy órás zenei összeállításunkat Jónás Géza zenekarával. A prímás Tordai Zoltán az együttes élén, a felvétel pedig 2023. augusztusában a Duna Televízióban készült. Majd a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából, Szóka Júliától és Varga Jenő zenekarától meghallgathatjuk Csorba Gyula és Szántó Ferenc egyik közös dalát, Volt-e már szívedben fájdalom? Ördög bújt a vonóba, ez Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csárdásának címe. Nem sokára Domoszlai Sándortól és Bangó János zenekarától hallhatjuk. Kellemes időtöltést kívánok, jó rádiózást, maradjanak velünk!

kokost. Ördög volt a vonó, attól tízes anóta, járjuk rózsám egy csoda módra. Galam szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Hogyha jön a vasárnap,

Megkértem egy piros rózsaágat. 2025-ös felvételről halljuk hamarosan László Imre és Takács Sándor nótáját Lugosi Katitól és Duka Péter zenekarától. Majd archív felvételről a Julcsa, ha kimegyen a piacra, és az Ámol friss szól Steiner Boriskától. Rózsa, rózsa, sárga rózsa, Szerdahely János és Heródek Sándor névfrissének előadója az a művész lesz, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió életműdíját. Nem sokára Bokor János énekel, itt a Dankó Rádió húscsak prímásában.

menj meg, haj pomádé, Julcsa, sose leszek a magáé. Sejem szoknya, ott kolony meg, haj pomádé, Julcsa, sose leszek a magáé.

minden van magán is. Köves gyűrű, három soros gyöngy kalár is. Sejem szoknya, ott kolony, meg hajba már én. Nyújtsa, sose leszek a magán.

0: voltál.
1: Orosházi, bicskei és martfői dankóklubos felvételek következnek. Martfőn 2022. április 26-án vendégeskedtünk. Velünk tartott Baranya István zenekara, és színpadra lépett többek között Szász Kati is. Országúton hosszú a jegenyesor, ez a címe a művészek közös felvételének, mely Erdélyi Mihály csárdásából készült. Borzó Miska dalát ezt megelőzően a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix énekel, Maros vize folyik csendesen. Berki Péter és zenekara játszik a művésznőnek, előtte pedig Lakatos Miklósék húzzák Szőlősi Emese kíséreteként. Már is hallhatjuk idősebb Kalmár Tibor nótáját, Úgy nézek rád, mintha.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

Jákó Verától és Magyar Imre együttesétől, Bányai Aladár és Marcali Frigyes csárdása szólt Rózsakertben, hogyha járok. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Köszönjük, hogy velünk tartanak. A folytatásban Balázs Árpád és Antal Iván hallgatója szól, Hófehér virág szál, patyolatos ágyon. Dúcs Péter énekel, akinek az a Szalai Antal muzsikál, természetesen zenekarával együtt, aki átvehette 2025-ben a Dankó Rádió cigányzenei díját. Majd Nem zörög a haraszt, Morvai Károly és Tüttő János csárdása lesz hallható.

az iménti percekben Kemenes Zsaroltát és Boros Lajos zenekarát hallhattuk. A folytatásban pedig Bangó Margitot Mészáros Tibadal zenekarával. Pápai Lajos csárdását halljuk a művészektől, nem tudja más, csak mi ketten. Aztán hat nap óta szól a Nóta címmel, Angyal Armand és Adorján Sándor frissére kerítünk sort egy 2015-ös felvétellel, mely Szeredi Krisztinával és a Rajkó zenekarral készült.

Új temetőt árkolnak, csendesen, csak csendesen, vékony héja, egy-két csók, cserebere csók, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa dalát majd Lovas Lajos énekli el nekünk. A Vékony héja című csárdást Jenei Gábortól és Ifja Bergi Béla zenekarától hallgathatjuk a Duna Televízió egyik felvételéről. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, ezt megelőzően Huber Gyula és Maros Halmi Gyula andalgóját játsszuk önöknek, mely Várnai Adriennel és ifjabb Sárközi Lajos zenekarával készült. De mindezek előtt jöjjön a hallgató, Bodrogi Zsigmond szerzeménye, Bányai Márton és Nyári László zenekarának tolmácsolásában.

temetni. Édes anyám, arra kérem kelmedet, menj el.

két gyöngye volt a falunak. Hamarosan Gáspár Anni énekli el Beleznai Endre és Borut Elemé randalgóját. A művésznőnek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban 2023. szeptember 14-én Németh Csicsó József zenekara muzsikált. Fényes Györgynek pedig ifjabb Berki Béla zenekara játszik már is, amikor majd nem leszek már.

0: jobb hát, vizet iszomló hát, azt a ragyogóját.
1: Cudor ez a világ, szólt az iménti percekben 1978-ból Kis Angyal Ernő csárdása Mersei Miklós előadásában. A művész úrnak Suha Balogh Kálmán zenekara játszott. Kedves hallgatóink, utolsó felvételünk előtt megragadom az alkalmat, hogy elbúcsúzzam önöktől valamennyi kollégám nevében. Köszönjük figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy jól érezték magukat közben. Maradjanak még, ha idejük és kedvük is engedi, hiszen a Dankó Rádióra egész nap számíthatnak. Köszönöm tehát a figyelmet, találkozunk majd egy újabb Húscsak Prímásban. Addig is minden jót kívánok önöknek a Samba de Orfeu című Luis Bonfá örökzölddel, amelyet már is Tordai Zoltán zenekara játszik el nekünk egy debreceni dankóklubos felvételről. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András, miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottság.

0: világát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. Aki nem az 56-os forradalmárok mellé áll, nem méltó államfőnek. A Mi Hazánk frakcióvezetője Torockai László úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhérait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Mikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini pedig azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még mindig nem cseréltették ki régi könyvformátumú személyigazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztik, de 57 ezeren még mindig nem igényeltek újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártyaformátumú igazolványt. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. A csónakázó tóhoz tervezett látványosságot a város és a lakosság biztonsága érdekében mondták le a szervezők. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a központi tűzijáték megtartása is bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztató holnap lesz. Ismét hamut szór az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Catániában, Szicília legnagyobb repülőterén holnap délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Idehaza folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula, csapadék nem várható, sokfelé megerősödik a szél, hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. 20 óra múlt, 4 perccel.
1: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: okolja meg.
1: Jó estét kívánok! Táncházban című műsorunk rendszeres hallgatói megszokhatták, hogy időről időre válogatok a táncház népzenelemezekről. Ez a 2000-es évek elején indult lemezsorozat, melynek szerkesztője dr. Árendás Péter a Hagyományok Háza gondozásában jelenik meg, s minden évben fiatal, tehetséges előadóknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Tegyünk így mi is, bár a lemezsorozatról ma esti műsorunkba választott felvételek között vannak olyanok, melyek jó néhány évvel ezelőtt jelentek meg, s előadóik, ahogy mondani szokták, ma már befutott énekesek, zenészek. Adásunkat Demeter Panna Katalin bukovinai népdalai indították 2011-ből, s most szlavóniai énekek következnek a Jeszen Trió és Vízvári Zoltán előadásában, majd pedig a Pendergő Tambura zenekartól ízelítő a Bácskai Dunamente tánc dallamaiból. A sort aztán Zalai Pásztornóta és Kanásztánc zárja, a Vizeli Trió, azaz Vizeli Balázs, Vizeli Máté és Bognár András előadásában.

Táncház népzenelemes sorozaton minden kisebb-nagyobb tájegység zenéjét megtalálják kedves hallgatóink. Természetesen ezek az albumok nem csak Táncházban című műsorunkban hallhatók, hanem fent vannak a nagy zene megosztó portálokon is. De mi nem ezeknek szeretnénk reklámot csinálni, hanem saját műsorainknak. Ezért aztán én nem is beszélek tovább, hanem felkonferálom Dragony Gábort, aki Turai Citera muzsikával örvendeztet meg bennünket. Majd a Váci Pikéti Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola Kamara Együttese következik, akik szintén egy galgavidéki összeállítást játszottak. 2007-ben a Hagyományok Háza gondozásában megjelent Táncház népzenelemezen.

Énekes felvételek következnek népzenei műsorunkban, szintén a Táncház névzenelemes sorozatról. Hánka Evelin, majd Kancel Bíborka énekel, őket a Góbé zenekar Csíkszentdomokosi táncdallamai követik, melyet a banda 2011-ben rögzített a Táncház névzenelemes sorozat akkori albumára.

Ahogy Táncházban című műsorunk elején már említettem, a Táncház Népzene lemez sorozat elsősorban fiatal, pályakezdő előadóknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Közéjük tartozott 2002-ben Pál István Szalonna, akit azóta azt hiszem a fél világ ismer. Most édesapjával, Pál Lajossal, Unger Balázs cimbalmossal és Nagy Rolanddal játszik rutén lakodalmas zenét, majd Kárpátaljáról, a Kiskunságba, illetve a Délalföldre visz bennünket, Bakó Katalin, Krámli Kinga, akiket Vladár Károly kísér dudán, majd egy farsangi szokásdallamot hallunk, Szalkai Dénes, Törőcsik István és Zombori Györgyi előadásában a Délalföldről.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a Táncház népzenelemes sorozat albumairól választottam zenéket, s utolsó két összeállításunk is e sorozatról való. Egy palóc rabéneket énekel Bartók Boglárka, s aztán mai népzenei válogatásunkat az Ipolysági Duda verseny című összeállítás zárja az Aprája Duda zenekartól 2017-ből. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai. Ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Minden este 9-től éjfélig beutazzuk az egész földet, az étert nagyszerű világzenékkel töltjük meg. Ma este például az első órában már játszik biztosan a Cimbali Band, egy olyan dalt hallgatunk tőlük, amelyben Danics Dóra közreműködik. Aztán játszik a Pardnograszt, a Betyár vagyok, jól tudom című dallal készülünk tőlük, és Kolumbiába is ellátogatunk, a Cimarrontól szól majd a Caballo Viejo. Elsőként azonban ma este a világzenei válogatásban irány a Balkán, Észak-Macedónia. Zarina Prvasevda felvételét hallgatjuk, a dal tőle a Daznájes Majko, vagyis Tudod, anyám.

A Dankó Rádió szól és a népek dalai, ez a világzenei válogatás. 2019-ben immár na Cimbali Band harmadik lemezén közreműködött Danics Dóra, aki 2013-ban nyert tévés tehetségkutatót. Igazából a Cimbali Band révén kezdett megismerkedni a népzenével, és együttműködése Unger Balázs csapatával igazi sikertörténet lett. A zenekar vezetője azt mondja, a koncerteken azt tapasztalják, a közönség jól veszi a lapot, szereti az új dalokat. A Cimbali Band zenéje és Dóra éneke, színpadi jelenléte, művészi attitűdje elkezdte kiforni magát egy új, közös stílusban. Danics Dóra azt mesélte, megtiszteltetés és nagyon izgalmas volt dalszövegeket is írni, egy kicsit népies stílusban átszabni azokat a gondolatokat, amik benne vannak. Emiatt is sokkal inkább magáénak érzi a 2019-es lemezt, és érzi a hangján is, hogy sok minden változott az évek során. Az első lemez, a Recycle, egy gyors történet volt. Szeptemberben találkoztak, novemberben már a stúdióban is voltak, ahol Balázs sokat instruált a Dórát. Nagyon sokat tanult arról, melyek az ő olyan hangi adottságai, amelyek a legjobbak lehetnek a muzsikában. A Balkán projektben, a következő lemezben még jobban meg lehetett mutatni a rekedtségét, azt a kis öblöt, ami benne van. És mostanra kiforta magát az együttműködés, hallgassuk őket. Íme egy dal, a Cimbali Band 2019-es lemezéről Danics Dóra énekel benne, a címe Csipkés.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunk szól a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jöjjön a Parnógraszt 2019-es lemezéről egy dal. Egy korábbi interjúban Olá József, a formáció vezetője azt mondta, hogy ők nem gazdag emberek, játszhatnának más zenét is, ha akarnának, de nem biztos, hogy azt szívvel tudnák csinálni. Ha pedig valamit nem szívből csinál az ember, csak azért, mert megfizetik, akkor már gáz van, vallja a Parnógraszt vezetője Olá József. A 87-ben alakult csapatnak talán nem is lehetne jobb a filozófiája, hiszen igazi szívből jövő cigányzenét játszanak, úgy magyarul, mint románi nyelven. Akár egy dalban is cserélik a nyelvet, vagy egyszerre énekelnek mindkettő. A Parnógraszt románi fogalom, azt jelenti, hogy fehér ló. A zenekar a zenei gyökereit a közvetlen környezetében gyűjtötte, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Passzabról és környékéről. A csapat tagjai mai napig is itt élnek, távol a nagyvárosok zajától és gyorsan múló divatjaitól. A falu minden lakosa énekes és táncos. A zenekar alapfelállása szűken 10 tag, de zenélnek akár 20-an is néha, és a zenekar mellett néha egy 10 tagú tánccsoport is együtt szerepel velük. Következzen most egy dal 2019-es lemezükről. Játszik a Dankó Rádióban a Parnógraszt, ez a Betyár vagyok, jól tudom.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Színes zenei változatosság jellemzi a most következő kolumbiai zenekart, a Cimarront. Egészen egyedi zenei keveréket kísérleteztek ki. Andalúziai zenét játszanak afrikai dallamokkal keverve. Négy húros hárfát, maracaszt és tamburát is használnak muzsikájukban. Arra törekednek ugyanis, hogy minél sokszínűbb zenével lepjék meg a közönséget. A zenekart egyébként az énekes Anna Veido és a hárfás Carlos Cuco Rojas alapította. Rojasnak egyébként volt szerencséje már például Gabriel García Márquez író előtt is játszani, mégpedig az írófejedelem irodalmi Nobel-díjának átadóján. De nem csak Rojas, az egész zenekar szép sikereket ér el. A Si Sol Ya Negro névre keresztelt lemezüket Grammy-re is jelölték, és még egy Latin Grammy jelölést is begyűjtöttek a legjobb folk album kategóriában. A Cimarron következik most Kolumbiából, a dal tőlük a Caballo Viejo.

0: Jövőre.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: rövidesen 10 óra. Itt az idő, hogy folytassuk a népek dalait a második órával a világzenei válogatásban. Egy kínai-francia együttműködés eredményét hallgatjuk meg.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek dalai. Ez a világzenei válogatás éjfélig ma este is a Danko Rádióban. A színes világzenei csokorban hallunk ma este még egy remixet Cserepes Károlytól, melyben felidézi Csirke István kondás népi énekes hangját is. Aztán szól világzene a Vomex életműdíjas Cseik Lótól és Afrikából, valamint a Deep Forest egyik dalát is meghallgatjuk ma este még. További jó rádióz mindenkinek. Azt ígértem, hogy egy kínai-francia együttműködés eredményével folytatjuk. Picikét pontosítok, kínai Occitán, hiszen a kínai Sisi Zhou Guzengen játszik a következő percekben. Michel Montanaro pedig, aki magát Occitán életművésznek is tartja, fuvolán közreműködik. A Mongol Ló című dalukat hallgatjuk, tehát Sisi Zhou-tól és Michel Montanaro-tól.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Dankó Rádiót hallgatják, ez a világ zenei válogatás a népek dalai. A zeneszerzőként, zenészként és tanárként egyaránt aktív Cserepes Károlyt az elmúlt években elsősorban a folklór és annak elektronikus feldolgozásai foglalkoztatják, amelyel egymástól távol eső zenei elemekkel teremt teljesen új hangzást. 2020-ban a muzsikus ismét egy remek világzenei albummal rukkolt elő a már korábban alkalmazott technikával. The Big Slalom, ez a címe a nagylemeznek, amely egy nagy utazás a Kárpát-medencében zenei gyökereink között. Cserepes Károly tradicionális hangfelvételeket helyezett szokatlan zenei környezetbe, az eredeti mintákat nem megváltoztatva, csak a digitális technika által más köntösbe bújtatva. Az eredeti felvételek kölcsönhatásba párbeszédbe kerülnek egymással, új zenei szöveg jön létre, így újra rendezve a ma emberének szerethető, már-már egzotikus hangzást eredményez. A szerző célja, hogy az eredeti folklórkincsek, amelyekre különben csak a szűkebb szakma figyel, ilyen módon eljussanak egy másik, szélesebb közönséghez is. Ha kíváncsiak vagyunk a Kárpát-medence népeinek ma élő zenei hagyományaira, leghelyesebb, ha útunkat azon a helyszínen kezdjük, ahol Bartók az összehasonlító népzenei kutatásait és gyűjtéseit kezdte mintegy 100 évvel ezelőtt. Hallgassunk most egy dalt Cserepes Károly 2020-as remix lemezéről. Ebben feltűnik Csirke István kondás népi énekes hangja is. Ő 1896-ban született. Cserepes Károly remixe következik. A dal címe István Csirke.
1: Most városi, csirke, de jó.

Ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Folytassuk most a Vomex életműdíjasával, a szenegáli születésű Cseik Lóval, akinek művészete és szellemisége inkább egy régiót képvisel, hiszen inkább kötődik egész Nyugat-Afrikához, mint annak egyetlen országához. Egy műfajnál sem horgonyzott le, Nyugat-Afrika teljes zenei hagyományából merít, és használ afrolatin, karibi, észak-amerikai és nigériai elemeket is. A zenéjét jellemző tágasság és sokszínűség egységben van a művész spirituális szemléletével. Egy az iszlámhoz tartozó spirituális szufi vallási csoport, a Muride tagja, ezen belül is a Bai Fál irányzat követője. Tanításuk egyik alapvetése, imádkozz úgy, mintha már holnap meghalnál, és dolgozz úgy, mintha sosem halnál meg. Cseik Lóval folytatjuk a Dankó Rádióban, itt a Népek Dalai között.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban évfélig.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Folytassuk egy kiváló francia formációval. Michel Sánchez és Eric Mouquet billentyűsök alapították 1992-ben. A terv az volt, hogy hagyományos népdalokat játszanak elektronikus zenével ötvözve. Hatalmas sikereket értek el a 90-es években. Volt magyar nyelvű felvételük, de dolgoztak fel cigány és csángó dalokat is. 1996-ban első francia együttesként Grammy-díjat kaptak. Következik a francia Deep Forest itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek dalai. A világzenei válogatásban egy koncertfelvétel következik a Holdal a Napzenekartól.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek dalai, a világzenei válogatás. Korábbi műsorainkat meghallgathatják újra a mediaclick.hu per Dankó oldalon. Ma este még egy szűk órán keresztül szólnak a világzenék a Dankó rádióban. Közöttük például egy a Charango csapatától, Spanyolországból, Barcelonából. Aztán hallunk világzenét ma este még Skóciából és Észak-Írországból is. Most pedig itthonról 2015-ben Budapest adott otthont a legrangosabb világzenei seregszemlének, a Vomex-el. A következő felvétel ott készült, a Holdal a Napzenekar koncertjén. A dalban Lakatos Monika is közreműködik, íme tőlük az Erdő.

Itt a Dankó Rádió, ez világzenei válogatásunk a népek dalai. Reggae, pop és rock zene kicsit megfőszerezve jamaikai muzsikával, de így is tudjuk, ízig-vérig latin muzsikát hallgatunk. Nincs ez másképp a következő bandával, nevük Sarango, El Cor de la Terra, azaz magyarra fordítva a Föld szíve, ez legutóbbi korongjuk címe. A spanyol zene kedvelőinek szívét már biztosan megnyerték, de számos világsztárt is sikerült az album dalaihoz közös együttműködésre meggyőzni. Olyan vendégművészek szerepelnek rajta, mint Manu Chao vagy a Cat Empire. Ez az album mindenkinek szól, és ezt jól példázza a csapat Facebook oldalának egyik bejegyzése, amely szerint egy általános iskolai tanár szeretné diákjaival megtanítani az album egyes dalait, hogy közösen énekeljék azokat ünnepségeken. Sőt, a dalok szerzői jogaiból befolyt összeg feléből a zenekar jótékony célokra is szeretne fordítani. Ha valaki közelebbről is megismerkedik a csapattal, akkor láthatja és érezheti, hogy szívvel, lélekkel muzsikálnak. Ez az igazi örömzene. A spanyol Sarango muzsikája következik most a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól. A népek dalaiban most skót zene következik. Egy kiváló hegedűs tehetséggel, Lauren McCall-lal folytatjuk. A zenész a Fekete-szigeti Fort Rose-ban nevelkedett, és zeneileg is ennek a tájnak a hagyományos dalaiból inspirálódott. Karrierjét azzal kezdte, hogy megnyerte a BBC Radio 2 2004-es évének fiatal népzenész díját, miközben még mindig a Glasgow-i zenei konzervatórium hallgatója volt. Sikere nem csak technikai képességeinek szólt, hanem annak az érzelmi érettségnek is, amellyel jóval meghaladta kortársait. Miután elnyerte a rangos címet, Lauren figyelemre méltó teljesítmény nyújtott a Cambridge Folk Fesztiválon is, amelyet a Nemzetközi Népi Fesztiválok égkövének tartanak. Zenei kísérletezésre és a zenei kiteljesedésre első lemeze adott lehetőséget. Ez 2007 márciusában jelent meg When Leaves Fall címmel. Ezt követte a 2009-es korong, amelyet már több zenei díjra is jelöltek. Szóló projektjei mellett szívesen vesz részt zenei koprodukcióban is. Most 2020-as lemezébe hallgatunk bele, ez egy szóló korong tőle. Lauren McCall következik Skóciából.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Irány most Észak-Írország, jöjjön az ír népzenét modernizáló, illetve megújító zenekarok zenészek egyike, Brian Finnegan. Az ő zenekara volt a 90-es években alapított Fluke, amely néha változó tagokkal még aktivizálja magát. A fuvola játékos Brian Finnegan aztán szólóban is folytatta. Ő már 8 évesen elkezdett sípolni, majd 10 évesen furuljázni kezdett tanulni. 18 évesen határozta el, hogy zenekart alapít. Fuvola játékát sokszor hívják nem hagyományosnak. Erre Brian Finnegan azt mondja, hogy szerinte a hagyomány olyan események és dolgok együttese, amelyek alakítják az életünket. Azok a dolgok, amelyek az ő életét alakították, nos ezek vezettek ehhez a stílushoz. Ráadásul a fuvolista egyik védjegye, hogy alaposan használja a játék közben a nyelvét, amiről azt mondja, ez egy kifejezési forma és a nyelv a test része, és ezt egy fuvola játékosnak igenis használnia kell. A muzsikus egy ideig Magyarországon tanított, és azt meséli, azért volt ez lenyűgöző számára, mert igazi fordulópontot jelentett az életében és a karrierjében is. Nem tudta, hogy mit akar csinálni. Ott hagyott maga mögött egy bandát, a magánélete is válságban volt, és ez egészből kiábrándult. Még mindig szenvedélyesen szeretett zenélni, de nem tudta, hogyan tudná ezt úgy átadni, ahogyan azt szerette volna. Szóval eljött Magyarországra, és ahogy mondja, ez vicces, mert soha nem fordíthatsz hátat valaminek, amit meg kell tenned. Nem sokkal később már magyar táncházakba járt népzenét hallgatni és táncolni. Aztán egyik este hazament az iskolából, ahol angol tanított, és szó szerint az utca sarkán volt egy plakát, amelyen az állt, hogy a Shoglenifty, ez a kiváló kelta fúziós zenekar, másnap este a közelben játszik egy kis teremben. Bedobta ezt másnap a suliban a tanítványoknak, akik csak bámultak rá, hogy népzene, mi inkább egy klubban akarunk táncolni, de rábeszélte őket. A fiatalok pedig teljesen beleszerettek a kelta zenébe. Másnap már ő is újra elővette a furujáját. Ő Brian Finnegan, az északír fuvolista, akinek 2021-es dalát hallgatjuk most. A dal a Fatum.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel.

Lassan-lassan éjfél és véget ér már a népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Köszönöm figyelmüket, találkozunk holnap este is 9 órakor. Nem sokára a himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Munkatársaim voltak ma este a gyártásvezető Sztányolszky Imre és a hangmérnök Wolf Attila. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, további jó rádiózást kíván!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Hajlik a rózsafa, hajlik!

szólva rózsát vettem, mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, üdesebb az ajka, édesebb a csókja, a szívünkben dalban, oda súgjuk halkan a cigánynak

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ha kedvük és idejük is engedi, a következő 1 órában is tartsanak a Dankó Rádióval. Most kezdődik ugyanis 20 csak prímás című zenei összeállításunk, amelyet ma egy nótacsokorral indítunk. A felvétel 2024-ben, június 1-én Torockón a Dunanapok alkalmával készült, Kós Évával és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Fehér sejem csipkés szélű, drága kicsi kendőről szól elsőként a dal, majd leszakítják a rózsát a szagáért, rózsa, rózsa, labda rózsa levele, csak-csak-csak az esik nékem keservesem, és piros alma csüng az ágon. Jó rádiózást kívánok!

0: A folytatásban a vásárhelyi híres promenádra tarthatunk Pándi Piroskával és ifja Berki Béla zenekarával. Tarcsai Vilmos csárdása után Magyar Imre és Brand István frisse hangzik el 33 rózsafámon. Magyar Imre zenekara majd Urbán Katalinnak játszik.
1: Appa!

Badacsony Tomai, Mányi és Orosházi dankóklubos felvételekkel folytatjuk. Dankó Pista és Pósa Lajos dalát Nádasdy László énekli el Kocsmárosné Szép Csárdásné, Lakatos Miklós ézzenekara játszik hozzá. A Mányi Ady Endre Művelődési Házban 2017. május 22-én vendégeskedett a Dankó Klub. Sándor Dezső zenekara játszott a fellépő művészeknek, így Kalina Enikőnek is. Szántó Ferenc andalgóját halljuk majd a művészektől, este van, én pedig várok rád. De mindezek előtt Tarnai Kis Lászlótól és Johann János együttesétől Tolnai László és Babusa Miklós hallgatója szól. Búcsút int az ősz a nyárnak.

savanyul a borra. Olyan, mint a, olyan, mint a valóságos nyavalja. Kocsmáros né cukrozza meg a borrát, adja a végem feleségül a legszebb

0: nagy csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Húzd csak prímás ezt a csárdást, énekelte Besenyei Ferenc 1990-ből ifjabb Sánta Ferenc zenekarának társaságában. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húzd csak prímásunkat egy hallgatóval folytatjuk, melynek előadói Egri József, valamint Tordai Zoltán prímás vezetésével Jónás Géza zenekara. Fejes Imre és Verebes Károly dalát nem sokára tehát egy Duna televíziós felvételről halljuk a 2023-as esztendőből. Majd Szólj, szólj, csalogány címmel Lente Lajos fakad darra.

0: életemnek igaz párja.
1: Magyar Imre és Brand István dalát hallhattuk, a folytatásban pedig Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdása szól. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Vangó Marikának hamarosan Lendvai Csócsi József zenekara játszik. Aztán ifjabb Déki Lakatos Sándorék húzzák, ők már Karcagi Nagy Zoltánnak Icipici kis galambom címmel.
2: Szakadozott rongyvonódat!

halkan pengesd ezt a csárdást. Szalai László nem sokára Nemes Rózsával közös frissét énekli. Előtte Szabó Miklóstól és Lakatos Sándor együttesétől meghallgathatjuk Dankó Pista és Pósa Lajos nótáját. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ez a felvétel 1961-ben készült. Dóka Zsuzsával és a Gypsy Virtuózóval 2012-ben készítettünk felvételt Kovács Lajos és Bicskei Dániel andalgójából. Él a magyar mindörökké. De mindezek előtt jöjjön két Dankó rádiós díjazott. Az egyikük Tolnai András, aki 2024-ben magyar nóta díjas lett, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki természetesen hamarosan zenekarával együtt hallható. Ő 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. A közös produkció pedig a Bóla nótából készült, mely 2024-ben az év magyar nótája szavazásunkon a győztes dal lett. Messze van a kicsi falom.

0: halál.
1: Zerkovics Béla és Kulinyi Ernő az Est harang című dalával folytatjuk a Húscsak Prímást. Újvári Marika és Nyári László zenekara Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hallható 2021-ből. Majd Bajor Gizi énekel nekünk egy 1934-es, tehát archív felvételről, Most már mindegy címmel. Aztán Künn a dorozsmai határban, 60-i kis Gyöngyi dalol, aki 2023-ban a Dankó Rádió magyar nóta díjasa lett. A művésznőnek Erdélyi Mihály csárdását majd ifjabb Sárközi Lajos játsza el zenekarával együtt.

Elmúlt ez a regény.

semmi emlék nem köt össze. Csak magamban hírom el, hogy visszajött.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Hamarosan véget ér mai húscsok prímásunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ma is megtiszteltek minket figyelmükkel. Ha a kedvük és idejük is engedi, hallgassanak minket továbbra is. Én most búcsúzom, de muzsikál még nekünk itt a húscsok prímásban Danyi Lőrinc zenekarával együtt. A felvételt pedig egy Dankó klub alkalmával készítettük, egy Devecseri klub alkalmával, melyre 2021. szeptember 20-án került sor. Csárdás és friss szól. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon állvaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvár.

0: okolja meg.
1: Jó estét kívánok! Táncházban című műsorunk rendszeres hallgatói megszokhatták, hogy időről időre válogatok a táncház népzenelemezekről. Ez a 2000-es évek elején indult lemezsorozat, melynek szerkesztője dr. Árendás Péter a Hagyományok Háza gondozásában jelenik meg, s minden évben fiatal, tehetséges előadóknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Tegyünk így mi is, bár a lemezsorozatról ma esti műsorunkba választott felvételek között vannak olyanok, melyek jó néhány évvel ezelőtt jelentek meg, s előadóik, ahogy mondani szokták, ma már befutott énekesek, zenészek. Adásunkat Demeter Panna Katalin bukovinai népdalai indították 2011-ből, s most szlavóniai énekek következnek a Jessen Trio és Vízvári Zoltán előadásában, majd pedig a Pendergő Tambura zenekartól ízelítő a Bácskai Dunamente tánc dallamaiból. A sort aztán Zalai Pásztornóta és Kanásztánc zárja, a Vizeli Trio, azaz Vizeli Balázs, Vizeli Máté és Bognár András előadásában.